Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Tetszik vagy sem, olyan időket élünk, amikor focival fekszünk, és focival kelünk. Szó szerint, most is megy egy meccs, Kolumbia-Kongó, fél időben jár 0-0. Ez van! Erről szól a foci világbajnokság. De amúgy erről szól a Wekker is, amelyhez nem csatolhatok semmi mást, mint a már megszokott jó kívánságokat. Azokat lehet időnként variálni, bővíteni, hogy ébredésük legyen könnyű, oké. Okay. Kávéjuk legyen forró, oké. Okay. Főnökük legyen jókedvű, rendben. Fizetésük hatalmas, na-na. Nyaralásuk élménydús. És hát, foci világbajnokságuk élvezetes. Amúgy több esetben az. Ehhez kívánom a legjobbakat. Jó reggelt!

2020-as és 2021-ben rendezett labdarúgó Európa-bajnokság himnuszát hallhattuk. Azt több országban, több stadionban, több városban rendezték, és egy évvel később. Tehát igen, ez a Covid-járvány, ez tényleg az agyunkra ment, mert sok mindent másképp csináltunk. Még úgy is, hogy senki nem kötelezett rá, de másképp csináltuk, mint ahogy ahhoz addig hozzászoktunk. Na, fura időszak volt az életünkben, ez biztos, és időnként vissza fog kacsintani ránk, vissza-vissza. Jó, prognózis, ha már visszanéztünk a múltba, kicsit nézzünk előre is. Eddig úgy tűnik, hogy tűpontos a meteorológusoknak a prognózisa, megmondták délelőtt, oké, okay, klassz, minden faja, délután meg aztán jön az újjá. Tegnap aztán jött is egy jó kemény, és ha minden igaz, akkor a mai napon is számíthatunk egy ilyesmire. Nem tudom, mennyire lesz intenzív a délutáni eső, vagy még akár most a délelőtti órákban is van rá lehetőség. De intenzitása az annyira nem ismer, talán nem lesz épp olyan, mint a tegnapi, de a százalék az 60%, hogy lesz, és amit változott a prognózis, hogy a csütörtök eddig esőmentesnek ígérkezett, 15%-nyi esély van arra, hogy esetleg a délutáni órákban valami gyengébb esőzés legyen, de onnantól arrafele kékig napsütés, dögmeleg. Erre számítsunk, sőt, az egyre inkább fokozódik. Mi túl leszünk a városnapokon, de a meleg azt mondja, hogy én még egy kicsit maradok és bulizok, és bekeményít rendesen. Úgyis nézzük, a mai nap 25 fok, hónapra 27, péntekre 29, ezek mind a maximumok. Szombat 30, vasárnap 31, hétfő 32, kedd 33 fok. Tényleg igazi nyári kánikula jön, úgyhogy erre készüljünk. Közben ünnepelhetünk is, ahogy teszi azt Kurt Smith, brit énekes, billentyűs és basszusgitáros, a Tears for Fears együttes tagja. Ők énekelték még 85-ben, hogy mindenki uralni szeretné a világot. Ez biztos így van. És van, aki hajlandó háborúzni is ezért. Sőt, everybody wants to rule the world. 6 óra 11 perc van. Jó reggelt!

elpusztíthatatlan. A kora reggeli audíció nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

United Day, Sófehér Jaguár, 6 óra 19 perc van, június 24-e, szerda, Iván napja. Ráadásul az érzékek ünnepe is, ünnepelhetjük az öt érzéket. Ízlelés, tapintás, látás, hallás és szaglás. És Kiki belátása szerint a hatodik érzékét is, ha van ilyen, állítólag van. Az ilyen embereket hát nem feltétlenül zseniknek tartják, de ilyen különleges képességűeknek. Van, aki ösztönösen ráérez dolgokra. Van, aki megérzi a bajt. De nem úgy, hogy véletlenszerűen, hanem rendszeresen. Mond valamit, nála mindig be, előre tudja a dolgokat. Van ilyen különleges érzékek. Ne, és nem is földön kívüliek. Esetleg zsenik, lehetne mondani. Udvarhely ünnepre készül az időjárás igazi tombolásra, strandidőre. Ezzel szolgál. És hát persze, hogy beindul lassacskán a fesztivál szezon. Itt ott már voltak ilyen-olyan napok. És akkor jönnek majd a nyári fesztiválok. Egy ilyennel mi is játszunk a mai napon. Hamarosan indítjuk is a játékot a rádió Facebook oldalán. Amint kikerült a poszt, szólok is, hogy mi a teendő, és mit lehet nyerni. Hát nyilván a fesztiválról van szó, akkor belépőt, nem? Jó lesz az? Szerintem igen. Csak a nyár tudja. Only Summer Knows. Szuzánát halljuk. Jó reggelt!

Igen, csak dallamosak, tehát csak is svédek lehetnek. Az Alcazar együttest hallhattuk, amelynek egyik tagja Magnus Carlson a mai napon 52 évet ünnepel. És akkor hangolódhatunk a nyárra. A Star Rádió játékán Vibe Fesztivál bérletet lehet nyerni, hiszen már csak napok kérdése is kezdődik Erdély legnagyobb magyar fesztiválja, a Vibe. A holnapi napon sorsoljuk ki, de a játékot már a mai napon elindítjuk. Kommentben meg kell jelölni azt a szemét, akivel szívesen lennél ott, és megiratják azt is, hogy melyik koncertet várják a legjobban. Ki van téve a fesztivál plakátja, ott vannak a nevek, úgyhogy lehet bőven valamiből választani. Nem maradj le a nyár legnagyobb bulijáról a Marosparton, úgyhogy együtt is hangolódhatunk a nyári eseményekre. Tessék csak szépen lecsekkolni a Star Rádió Facebook oldalát, kommentelni, és a holnapi napon kolléganőm Erika a Star délutánban kisorsolja a Vibe bérletet. Folytatjuk az egyik fellépővel, amúgy ő vezeti az egész listát, ezek szerint akkor ez lehet a legnagyobb név, Alan Walker, aki most Zach Abel-lel énekel a végtelen nyárról. Endless Summer. 6 óra 29 perc van. Jó reggelt!

Ha elmész, if you go, énekel John Cicada, 6 óra 37 perc van. Városünnep következik, erre készül Székelyudvarhely, és a sztár fellépő egyértelmű, hogy kicsoda, nem is nagyon kell talán reklámozni. Szerintem mindenki tudja. Amúgy a fellépőnek a neve még a hétvégén is szóba került, ugye a szombaton vasárnap Zetalaka ünnepelt, 29. alkalommal rendeztek ott községnapokat, és volt egy, hát nyilván, hogy a Republik volt a sztár fellépő, de egy nappal előtt a szombaton egy Székelyudvarhelyi együttes koncertezett. Nem voltak túl sokan a színpad előtt, egy, még hogyha 3 éve is működik az a bizonyos zenekar, a Caravelről van egyébként szó, de ebben a felállásban a fél éve tevékenykednek, nem voltak túl sokan a színpad előtt, de akik voltak, azok tényleg látszott rajtuk, hogy oda vannak a zenekarért. És kellemes meglepetés volt, hogy hoppá, jó, nem az én zenei világom, ezt elismerem, de ugyanakkor azt is, hogy egyediek, van mondani valójuk, a szövegviláguk, nem ilyen nyár van, minden szép, minden jó, rózsaszín, nem, nem, van üzenetük, dalaiknak van üzenete, és valaki azt mondta, hogy húha, ebből még lehet valami, ebből lehet bármi. Ha ügyesek a srácok. És valaki szóba hozta, hát igen, azért van már néhány éve, hogy nem is a nagy színpadon, de szintén Zetalaka egyik ünnepén, a kicsi színpadon, egy olyan kicsi fából készült kicsi színpadon lépett fel egy zenekar, ott sem voltak túl sokan, és elénekelték az Add vissza a játékom című dalt, és lám, onnan hova jutottak fel a csúcsra. Igen, a Bagosékról van szó, és valóban az Add vissza a játékom című daluk volt az első, mert úgy igazából felkeltette a figyelmet, hogy ezek a srácok nem is olyan rosszak, és úgy megvolt az áttörés. Aztán nyilván 2019-ben jött talán az első olyan daluk, amely már úgy intelligensnek, érettebbnek mondható. Sláger is lett abból is. Több feldolgozásban hallhattuk, több eseményen dolgozták fel, vagy játszották be ezt a bizonyos Bagosi Brothers Company dalt. Olyan ő. Tippeljünk, vagy fogadjunk, hogy akkor ezt eljátsszák Udvarhelyen is péntek este 9-től, vagy sem. Mert valaki azt mondani, ne, ezt a dalt biztosan kihagyják. Fejemet nem tenném rá, de azért egy néhány sörbe fogadnék, hogy ez bizony fel fog csendülni. Olyan ő, hogy

Háromnegyed hét múlt, egy perccel a Wecker első órája. Hát nem azt mondom, hogy lassacskán a vége fele közeledik. Ami a vége fele közeledik, az a tegnapi játéknapnak az utolsó mérkőzése, Kolumbia, Kongói Demokratikus Köztársaság. A mérkőzés 84. percében járunk, és 1-0-ra vezet Kolumbia válogatottja. Amúgy az elmúlt napokban azok a labdarúgók, akiktől sokat várnak, úgy általában a sztárok, sőt mondhatni világsztárok, azért kitettek magukért. Lionel Messi 2 meccs alatt 5 gólt rugott, Mbappé is ott van, ő is kiegyenlítette Miroslav Klozénak a VB-ken rugott góljainak az összesített táblázatán, beírta őt 16 góllal, és tegnap este Cristiano Ronaldo is kitett magát, 41 éves, gondoljunk bele, és VB-n így játszik. Portugália amúgy 5-0-ra győzte le Üzbegisztán együttesét, válogatottját. Aztán, ahogy korábban láthattunk, több nagy végső győzelemre is esélyes csapat szenvedett. Hát tegnap este Anglia is szenvedett Gána ellen. 0-0 lett a mérkőzés vége, nem nagyon tetszik ez az angoloknak. De ha jól látom, és a lecsekolom gyorsan azt a csoportot, akkor ugye 2 forduló után 4 pontja van Angliának, ezzel vezeti is a tabellát, de ott van szorosan mögötte Gána, szintén 4 pontot gyűjtöttek, egy győzelem, egy döntetlen ugye egymás között. Na majd meglátjuk, hogy mit csinálnak Horvátországgal és Panamával. Horvátország amúgy 3 ponttal csoport harmadik, Panama pedig még nem gyűjtött pontot. A tegnap, illetve az elmúlt éjszaka Horvátország, ha nehezen 1-0-ra győzte le Panama válogatottját, így gyűjtötte be az első 3 pontját. Hát majd meglátjuk, hogy a végén Gánával

Mit fog csinálni Horvátország, miközben Anglia majd Panamával valószínűleg, hogy begyűjti azt a három pontot, és akkor csoport első lesz. Ezek voltak a tegnapi mérkőzések, hát akkor még egyszer nézzük. Portugália, Üzbegisztán 5-0, Anglia, Gána 0-0, és Horvátország, Panama 1-0. Az utolsó mérkőzés még zajlik, az utolsó percekben nyár, Kolumbia, Kongói Demokratikus Köztársaság 1-0. Azt akarom nézni, hogy a bizony, akkor ma este már a záróforduló következik, ez olyan lesz, hogy két meccset egy időben játszanak, úgyhogy néztem is a közvetítéseket. Ugye a magyar köztévé esetében megy az M4 Sporton is, a Duna World-on a másik meccs. Ha jól tudom, itt nálunk az Antenna 1 adja az egyik meccset, a másikat pedig, amely párhuzamosan zajlik, az Antenna 3 CNN, ott kell követni, és akkor időközben váltogatni a csatornát, hogy na, hol rúgta a gólt, mennyit változott a csoportállás, ki jut tovább, ki lesz a harmadik, aki esetleg még reménykedik abban, ja, legjobb 8 harmadik helyezett fog tovább menni a kieséses szakaszba. Most kezd érdekessé válni a VB. Tehát amikor a meccseknek, vagy a meccsek végén már tudunk valamit, hogy akkor ez tovább megy, kiesett, vagy még reménykedik. Morgan Wallen és Love Somebody 10 perccel 7 óra előtt. Jó reggelt! They

Boldogságot énekelt Rácz Gergő, 4 perc választ el 7 órától. Most már tényleg zárjuk a Wecker első helyet, tesszük ezt Pink 2012-es slágerével. Try. Egy próbát megér, 7-kor jöhetnek a hírek is.

0: Az RMDS-szel kormányozna az USZRÉ, új tantárgyat vezetnek be, új játékosokat igazolt a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Nyitott az USZRÉ egy a Nemzeti Liberális Párttal és az RMDS-szel közös kisebbségi kormány megalakítására. Erről Dominik Fritz pártelnök tájékoztatta Nikus Ordán államfőt a tegnapi egyeztetésen. Az USZRÉ vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, pártja nem támogatja azt a kormányt, amelyben a Szociáldemokrata párt is részt venne. A megbeszélés követően Dominik Fritz úgy fogalmazott, hogy Romániának jelenleg nem csupán egy új kormányra, hanem egy világos irányra és határozott politikai elképzelésekre van szüksége. Az uniós átlagnál nagyobb mértékben emelkedtek az üzemanyagárak Romániában az elmúlt hónapokban. Az Európai Unió Statisztikai Hivatala az Eurostat adatai szerint májusban átlagosan 20,7%-kal került többe a tankolás az EU-ban, mint egy évvel korábban. A legnagyobb drágulást Bulgáriában, Luxemburgban, Litvániában és Romániában jegyezték. Ezzel szemben Magyarországon mindössze 3,5%-kal emelkedtek az üzemanyagárak. A szakértők szerint az árak gyors növekedése azt követően indult el, hogy az Egyesült Államok és Izrael katonai műveleteket hajtott végre Irán ellen, ami jelentős bizonytalanságot okozott a kőolaj világpiacán. Új választható tantárgyuk lesz a középiskolásoknak. Az Oktatási Minisztérium bejelentette, hogy megjelent a hivatalos közlönyben a térinformatika tantárgy tanterve. Így a tantárgy hamarosan bekerülhet az iskolák opcionális képzései közé. A térinformatika a földrajz és az informatika határterületén helyezkedik el, ugyanakkor olyan témákat is érint, mint a környezetvédelem, a várostervezés, a közlekedés, a turizmus vagy a fenntartható fejlődés. Az új tantárgyat a 9-12. Osztályos diákok választhatják, humán és reál tagozaton egyaránt. A képzés heti egy órában, egy teljes tanéven keresztül zajlik majd. Új játékosokat igazolt a Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK a második ligában kivívott élvonalbeli visszajutás után. A háromszéki labdarúgó klub az elmúlt napokban 5 új játékos szerződtetését jelentette be, a csapathoz érkezett David Lazar kapus, valamint Doru Andrei, Bogdan Vötözselu, Gustavo Cascardo és Abubakar Keita. A távozók listáján egyelőre Denis Harutz neve szerepel, ugyanakkor a klubnál további érkezők és távozók is várhatók a nyári átigazolási időszakban. A szakmai stábban nem történt változás, a Sepsio SK együttesét továbbra is Ovidiu Burke vezetőedző irányítja. Megbüntették a 2023-as wimbledoni bajnokot, Markéta Vondrusovát 4 évre tiltották el. A sportolót a Nemzetközi Tenisz Fedhetetlenségi Ügynökség büntette meg, mert tavaly decemberben nem volt hajlandó otthonában alávetni magát egy dopping ellenőrzésnek. A cseh teniszező elleni határozatot egy független bíróság hozta meg, amely szerint a sportolónak semmilyen meggyőző indoka nem volt arra, hogy megtagadja a mintaadást. A volt világranglista 6. 27 éves Vondrusova leghamarabb 2030. június 21-e után versenyezhet ismét. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás várható, részben napsütéssel, részben pedig nyári záporokkal, zivatarokkal, megerősödő széljárással. A hőmérsékleti értékek reggel 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Néha lehet sokkal is indítani, ha nem is a napod, de legalább a Wecker második aráját, Dermot Kennedy és Kiss Me, azaz csókolj meg. 8 perccel járunk 7 óra után, tényleg immár a Wecker második orájában történik mindez szerdán, június 24-én. Újabb a foci VB napot indítunk, tombolhat ismét az őrület. Az előző nap nem is olyan rég fejeződött be, most, hogy néhány perce véget ért a Kolumbia-Kongói DK mérkőzés. DK, ezt kimondani is fura, a magyar politikai életet szemmel DK. De ez demokratikus köztársaság, nem konvenció. 1-0-ra győzött a dél-amerikai együttes, és ezzel le is zárult a tegnapi játéknap. Jön egy újabb, lassacskán arra is készülünk, és azzal is foglalkozunk, és a szokás szerint ebben az órában lapszemlének is helyet szorítunk. Ketyegjen a Wecker, mosolyogjon a nép, éljük túl ezt a napot is!

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A csom nélküli sertés comb 100 gramonként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 210 g-os konfiszeri firenze minibisszimó glazúros sütemény 5,89 bani a Lidl Plus-szal, és az 1 kg-os Don Café Elita szemes kávé 49,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
4: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
3: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
4: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
5: Tudod, miért jó színházbérletet venni?
6: Mert egy évadban 4 estére tartalmas, minőségi kikapcsolódást biztosítunk számodra.
5: Mert az általad választott ülőhelyet fenntartjuk neked mindegyik előadásra.
6: Mert így lényegesen olcsóban jutsz 4 előadáshoz, mintha jegyeket vásárolnál.
5: A Tomcsa Sándor Színház 2026-27-es évadára szóló bérleteket az első kedvezményes periódusban június 22-től július 6-áig már 75 lejjebb beszerezheted.
6: Megvásárolható a jegypénztárban a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt.
5: A bérletes előadásokat az Udvarhely Néptánc műhely székhelyén, a Városi Mozi épületében játsszuk.
7: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Na ezzel várjunk még már, mint az indián nyáról. Nem várom az indián nyarat, hát az szeptembert jelent. Én ezt a forró nyarat vártam, már február óta lehetne mondani, úgyhogy jó, hogy itt van. Tudom, nem mindenkinek lesz könnyű, főleg, hogy a hét második felében elindul egy felmelegedési folyamat, és bár nem szombaton, vasárnap lesz a legnagyobb forróság, szerintem az udvarhelyi napokhoz épp hogy megfelelő idő lesz, esőre ne számítsunk, de a jövő hét eleje 32-33

Chris Rea és Daytona egy perc választ el 7:30-tól. Lapszemlével folytatjuk a Hargita népe mai lapszámából, emelünk ki néhány cikket. Agykirály fiatal pedagógus címmel írnak arról, hogy két fronton fenyegeti a közoktatást, a pálya elhagyás és az előregedés. Mint írják, megyénkben nem olyan látványos az oktatási intézmények személyzetének csökkenése, mint az ország több más részén, de az általánosságban jellemző előregedés nálunk is hangsúlyos probléma. Fiatalokat kellene vonzani a pályára, de ahhoz a decens fizetésen túl is többre lenne szükség, jóval többre. Hát... vitába szállnának ezzel azért néhányak. Hát, kinek nem lenne szükség többre? Jóval többre. És amúgy, nem tudom, lehet tévedek, de a tanügyben azért én úgy tudom, hogy a fizetés azért úgy... ha esetleg nem is decens, ha valaki ezt tagad, mert én azt mondom, hogy azért közel áll hozzá, hát ahhoz képest, hogy más területen milyen a bérezés. Na, hát jó, ez is egy vélemény, persze tiszteletben lehet tartani, de ugyanakkor lehet más véleményen is lenni, ezt nem tiltja senki és semmi. Az ingatlanok újraszámozására készülnek, Gyergyócsoma falván útfelújításokra költenek a legtöbbet. A bevétel közel 60%-át beruházásokra fordítják idén Gyergyócsoma falván. A már elindított beruházások befejezése mellett a mezei utak felújítása az egyik legfontosabb teendő a településen. Na, akkor menjünk onnan át a szomszédba. Számláló rendszer, rendszámfelismerő és testkamerák, ez a címe a cikknek, amelyből kiderül, hogy több mint 2 millió lejes beruházás zajlik Gyergyószentmiklóson a közbiztonság megerősítésért. Forgalmas gyalogátjárok válnak biztonságosabbá, bővül a kamerarendszer is a városban. Nézzünk valami udvarhelyét is, keressünk. Sport. Versenyképes csapatot építene a VSK. Bíró Attila hazatérése után újabb két meghatározó játékos maradását jelentette be a VSK. Székelyudvarhely Miklós Tamás is a csapatkapitány. Tankó Levente is a klubnál folytatja pályafutását. A nyári szünet alatt a vezetőség tovább dolgozik a keret megerősítésén. A cél pedig egy versenyképesebb csapat kialakítása a következő idényre. Ugye az IFIK-nél az egy tökéletes szezon volt, kupa és bajnokság is, le a kalappal. Amúgy épp Tankó Levente az, aki nem csak játszik, hanem fel is készíti a fiatalokat, az U19-eseket. A felnőtt csapatnak már annyira nem volt sikeres az idény, ugye nem sikerült elcsípni a felsőházat. Az alsóházat azt megnyertük, de hát na-na! Azért jobb lett volna a felsőház, és hogyha úgy vágnak neki az új idénynek, hogy a célunk az, hogy ott legyünk az első négyben, az már kezdetnek nem egy rossz célkitűzés. Hajrá, minden bele, sok sikert! 7 óra 32 perc van, a mai napon még számíthatunk esőre. A délutáni órákban könnyedén lepereghet. Négyes Street, jó reggelt!

Miley Cyrus és Flowers, 7 óra 38 perc van. A Star Radio Facebook oldalán ma reggel játékot indítottunk. Ez a játék pedig bárkinek lehetőséget nyújt arra, hogy megnyerjen egy Vibe Fesztivált. A dátum az azért fontos. Július 2-a és 5-e között rendezik a Maros parton. A teendő elolvasható a Star Radio legfrissebb posztjában, és az is kiderül, hogy a sorsolás az holnap lesz, a holnapi Star délutánban kolléganőm Bedő Erika végzi ezt el. Bárki megpályázhatja, ha eleget tesz annak a kérésnek, ami ott olvasható a posztban. A Vibe Fesztivál egyik fellépőjével folytatjuk, Joel Corey, Hey DJ!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Ellie Goulding és Power 10 perc választ el 8 órától. 8 órakor jönnek a hírek. Addig is Shania Twain-nel folytatjuk. 90-es években micsoda sikere volt a kanadai country énekesnőnek. Amúgy megreformálta az amerikai country zenét, bár olyan vádak is érték, hogy kommerszítette. Túl poppossá vált. Na de a lemezeladások végül is őt igazolták. Forever and for always. 8-kor jönnek a hírek.

0: Az RMDS-szel kormányozna az USZERÉ, új tantárgyat vezetnek be. Új játékosokat igazolt a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Nyitott az USZERÉ egy a Nemzeti Liberális Párttal és az RMDS-szel közös kisebbségi kormány megalakítására. Erről Dominik Fritz pártelnök tájékoztatta Nikus Ordán államfőt a tegnapi egyeztetésen. Az USZERÉ vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, pártja nem támogatja azt a kormányt, amelyben a szociáldemokrata párt is részt venne. A megbeszélés követően Dominik Fritz úgy fogalmazott, hogy Romániának jelenleg nem csupán egy új kormányra, hanem egy világos irányra és határozott politikai elképzelésekre van szüksége. Az uniós átlagnál nagyobb mértékben emelkedtek az üzemanyagárak Romániában az elmúlt hónapokban. Az Európai Unió Statisztikai Hivatala az Eurostat adatai szerint májusban átlagosan 20,7%-kal került többe a tankolás az EU-ban, mint egy évvel korábban. A legnagyobb drágulást Bulgáriában, Luxemburgban, Litvániában és Romániában jegyezték. Ezzel szemben Magyarországon mindössze 3,5%-kal emelkedtek az üzemanyagárak. A szakértők szerint az árak gyors növekedése azt követően indult el, hogy az Egyesült Államok és Izrael katonai műveleteket hajtott végre Irán ellen, ami jelentős bizonytalanságot okozott a kőolaj világpiacán. Új választható tantárgyuk lesz a középiskolásoknak. Az Oktatási Minisztérium bejelentette, hogy megjelent a hivatalos közlönyben a térinformatika tantárgy tanterve. Így a tantárgy hamarosan bekerülhet az iskolák opcionális képzései közé. A térinformatika a földrajz és az informatika határterületén helyezkedik el, ugyanakkor olyan témákat is érint, mint a környezetvédelem, a várostervezés, a közlekedés, a turizmus vagy a fenntartható fejlődés. Az új tantárgyat a 9-12. Osztályos diákok választhatják, humán és reál tagozaton egyaránt. A képzés heti egy órában, egy teljes tanéven keresztül zajlik majd. Új játékosokat igazolta a Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK a második ligában kivívott élvonalbeli visszajutás után. A háromszéki labdarúgó klub az elmúlt napokban 5 új játékos szerződtetését jelentette be. A csapathoz érkezett David Lazar kapus, valamint Doru Andrei, Bogdan Vetezselu, Gustavo Cascardo és Abubakar Keita. A távozók listáján egyelőre Denis Harutz neve szerepel, ugyanakkor a klubnál további érkezők és távozók is várhatók a nyári átigazolási időszakban. A szakmai stábban nem történt változás, a Sepsio SK együttesét továbbra is Ovidiu Burka vezetőedző irányítja. Megbüntették a 2023-as wimbledoni bajnokot, Markéta Vondrusovát 4 évre tiltották el. A sportolót a Nemzetközi Tenisz Fedhetetlenségi Ügynökség büntette meg, mert tavaly decemberben nem volt hajlandó otthonában alávetni magát egy dopping ellenőrzésnek. A cseh teniszező elleni határozatot egy független bíróság hozta meg, amely szerint a sportolónak semmilyen meggyőző indoka nem volt arra, hogy megtagadja a mintaadást. A volt világranglista 6. 27 éves Vondrusova leghamarabb 2030. június 21-e után versenyezhet ismét. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás várható, részben napsütéssel, részben pedig nyári záporokkal, zivatarokkal, megerősödő széljárással. A hőmérsékleti értékek reggel 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

The Weekend in Sacrifice, 7 perccel járunk 8 óra után, éppen nézem, nem is olyan régi élményt elevenített fel ez a mai évforduló, ugyanis ha minden igaz, akkor ezen a napon 1833-ban gróf Széchenyi István nevezték ki a Vaskapuban végzendő szabályozási munkák biztosává. Hogyha valaki ellátogat a Kazánszorosba és hajókázik egyet a Dunán, akkor minden bizonnyal elviszik a táblához is, amely erre emlékeztet. Köszöntjük a mai napon a Piramis és a Generál Együttes korábbi énekesét, Révés Sándort, Kölyök Bece nevén, aki a mai napon 73 évet ünnepel. Erőt, egészséget neki, Isten éltesse!

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A csom nélküli sertés comb 100 grammonként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 210 grammos konfiszeri firenze minibisszimó glazúros sütemény 5,89 bani a Lidl Plus-szal, és az 1 kg-os Don Café Elita szemes kávé 49,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Közérdekű hirdetés következik.
4: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Westlife to be with you, 8 óra 18 perc van, bekeményít a nyár, jönnek a 30 Celsius fok fölötti hőértékek. Jó, van, ahol ez már most gondot okoz. Az olaszoknál például a romai kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék, vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben tegnaptól 15 városban a legmagasabb hőségriasztást léptették életbe. A munkaidő csökkentése, vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér, írja az MTI. A kormány, mármint az olasz kormány, a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységekhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladata. Olaszország tartományai már június 1-től korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például délután 00:30 és délután 16:00 között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Kivételt a közhasznú munkák jelentik, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek. Tegnap 15 városra volt érvényes a legmagasabb szintű vörös riasztás. Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy a riasztás a mai napra is érvényes. Nálunk volt már meleg, de igazán a nyári forróság az a hétvégén érkezik. Szombaton már 30 Celsius fok körüli csúcsértékre számíthatunk, ami a következő napokban csak fokozódni fog. Vasárnapra 31, hétfőre 32, kedre pedig 33 Celsius fokos maximumot prognosztizálnak a meteorológusok. Ráadásul ünnepelünk, városnap van, ott fogunk állni a színpad előtt esetleg tűző napon, tehát azért nem árt, hogyha egy fejfedőt viszünk magunkkal, tehát készüljünk arra, hogy tényleg nagy forróság lesz, ami lehet, hogy a nagy tömegben azért legalábbis ami a hőérzetet illeti, az csak fokozódni fog. Nem tudom, készülnek-e felszerelni a párakapukat, eddig még nem nagyon kellett a miért, de merem remélni. Ha felszerelték, akkor kalapot emelem, de a hétvégére azért nem ártana ezeket tényleg működésbe léptetni. Az ember tudjon-e picikét hűsülni, azért veszük észre, amióta melegebb lett az időjárás, többet szirénáznak a mentőautók. Nem mindenki bírja egyformán a nagy meleget. Márpedig, hogyha eddig meleg volt, akkor ezután jön a forróság is. Készüljünk fel rá!

soron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star

I really like you, 8 óra 27 perc van. Ennek a hétnek a második felében itt Székelyudvar helyen ünnepelhetünk. Rengeteg lehetőség van kikapcsolódásra, szórakozásra, de mi már tudjuk, hogy mi lesz a jövő hét végén, vagy ha úgy tetszik, pontosabb megfogalmazással a jövő hét második felében, július másodika és ötödike között Vibe Fesztivál a Marosportján, és ha valaki szeretne egy bérletet nyerni, mi erre is megadjuk a lehetőséget, a rádió Facebook oldalát kell lecsekkolni, a legfrissebb posztot, ott vannak a tudnivalók azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet ezt adott esetben némi szerencsével zsebre vágni. Sok sikert hozzá!

Szóval és boldognak lenni, 8 óra 35 perc van, városünnepre készülünk, valószínűleg, hogy nagyon sokan érkeznek máshonnan is városunkban együtt ünnepelni velünk, ami alapjában véve jó dolog. Nyilván vannak olyan emberek, akik nem szeretik a tömeget, amúgy én sem nagyon rajongok a tömegnyomortól. Sokan leszünk, időnként ilyenkor az ember érzi, hogy ú, de jó lenne innen egy picit elmenni, aztán majd visszajövünk, de jöjjön egy pici felszabadulás, és a városnapokon lesz erre is lehetőség, ugyanis ez a kisebbeknek, de amúgy a nosztalgiázó vágyoknak is jó hír, hogy az udvarhelyi napok alatt június 27-én és 28-án, azaz szombaton és vasárnap ismét közlekedik a városban a kisvonat. A járatok délután 1 és este 9 óra között indulnak fél óránként a Küküllő szálloda melletti busz megállóból. Ha egy kellemes városnéző körre vágytok, akkor érdemes felpattanni rá.

0: I like music. Star reklám. Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os mélybarát elemeját sóslében 39,99 baniért. 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 29,99 baniért. És 120 méteres kétrétegű Floralis konyhai papírtörlőt 11,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Trans, mert utazni mindig érdemes.
2: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Sam Hunt és 23, 10 perc választ el 9 órától. Július 1-től nő a bruttó minimál bér 4050 lejről 4325 lejre, tehát akkor jól számolom, ez akkor olyan 275 lej, igen, ennyivel nő a bruttó minimál bér. Ebből a 275 lejből, hát a nagyobbik részét állambácsi teszi zsebre, adóként, a kisebbik részt kapja meg a munkavállaló. Nyilván az egészet a munkaadónak kell fizetni. Hát ilyen az az ország. Emelik a minimálbér, de az állambácsi jár leginkább jól. Na mindegy, de most nem ez a fontos, hanem az, hogy a nettó összeg az ugye mintegy 2700 lej lesz. És ezzel párhuzamosan változik a közlekedési bírságok büntetőpont értéke is, amelyet a mindenkori bruttó minimálbérhez igazítanak. Egy büntetőpont értéke a minimálbér 5%-a, tehát 1-től 216 lejre nő. A július első napján és azután kibocsátott közúti bírságokat is eszerint számolják majd. És különböző bírságosztályok vannak, attól függ, hogy milyen súlyos az a szabálysértés vétek, amit teszünk a közutakon. Az első bírságosztályba tartozó szabálysértések esetén a pénzbírság összege 432 és közel 649 lej között változhat. Ebbe a kategóriába tartozik többek között a biztonsági öv használatának elmulasztása, a szabálytalan megállás, a sebesség határ legfeljebb 20 km per órás egy órával történő túllépése, illetve a tompított fényszóró használatának elmulasztása azokban a helyzetekben, amikor a törvény tiltja ezt. A második bírságosztályban a pénzbüntetés meghaladja az 1080 lejt. Ilyen szabálysértésnek számít például a piros jelzésen való áthaladás, a közlekedési rendőr utasításainak figyelmen kívül hagyása, a leálló sáv indokolatlan használata, vagy a megengedett sebesség legfeljebb 30 km per órával történő túllépése. Egyes esetekben a pénzbírság mellett a vezetői engedélyt is bevonhatják 30 napra. A harmadik bírságosztályba sorolt súlyosabb kihágásokért a sofőrök mintegy 1300 és 1730 lej közötti bírságra számíthatnak. Ide tartozik a mobiltelefon használata kihangosító nélkül vezetés közben, a sebesség határ legfeljebb 40 km per órával történő túllépése, a gyalogosok vagy más járművek elsőbségének meg nem adása, illetve a menetirányjal szembeni közlekedés. Ezekre úgy szoktunk nézni, hogy az bedilizett. Hogy dehogy én megyek jól, mindenki más jön velem szembe. Szoktuk ezt mondogatni. Bizonyos esetekben ezeknél a szabálytalanságoknál, kihágásoknál a jogosítvány akár 60 napra is felfüggeszthető. A magánszemélyekre kiszabható legnagyobb bírságok a negyedik bírságosztályban találhatók, ahhoz az összeg elérheti a 4325 lejt. Ebbe a kategóriába tartozik például a lejárt műszaki vizsgával rendelkező járművezetése, téli gumik hiánya havas vagy jeges úton, az ittas vezetés, valamint a vasúti átjáróknál érvényes közlekedési szabályok megszegése. Létezik amúgy egy ötödik bírságosztály is, amelyet hát kizárólag jogi személyek esetében alkalmazhatnak cégek, intézmények. Itt a bírság összege meghaladja 21 ezer lejt. Na jó, jó, hogy nem magánszemélyeknek kell 21. Gondolj el, olyan bírságot kapsz, hogy egy évig dolgozol érte. Az nem biztos, hogy jó. És nem hiszem, hogy a rendőrség elfogadja azt, hogy részletekbe fizessük ki azt a 21 ezer lejt. 6,5 perc választ el 9 órától. Bryan Adams, Thought I Died and Gone to Heaven. 9-kor jöhetnek a hírek is.

0: Az RMDS-szel kormányozna az USZERÉ, új tantárgyat vezetnek be, új játékosokat igazolt a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Nyitott az USZERÉ egy a Nemzeti Liberális Párttal és az RMDS-szel közös kisebbségi kormány megalakítására. Erről Dominik Fritz pártelnök tájékoztatta Nikus Ordán államfőt a tegnapi egyeztetésen. Az USZERÉ vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, pártja nem támogatja azt a kormányt, amelyben a szociáldemokrata párt is részt venne. A megbeszélés követően Dominik Fritz úgy fogalmazott, hogy Romániának jelenleg nem csupán egy új kormányra, hanem egy világos irányra és határozott politikai elképzelésekre van szüksége. Az uniós átlagnál nagyobb mértékben emelkedtek az üzemanyagárak Romániában az elmúlt hónapokban. Az Európai Unió Statisztikai Hivatala az Eurostat adatai szerint májusban átlagosan 20,7%-kal került többe a tankolás az EU-ban, mint egy évvel korábban. A legnagyobb drágulást Bulgáriában, Luxemburgban, Litvániában és Romániában jegyezték. Ezzel szemben Magyarországon mindössze 3,5%-kal emelkedtek az üzemanyagárak. A szakértők szerint az árak gyors növekedése azt követően indult el, hogy az Egyesült Államok és Izrael katonai műveleteket hajtott végre Irán ellen, ami jelentős bizonytalanságot okozott a kőolaj világpiacán. Új választható tantárgyuk lesz a középiskolásoknak. Az Oktatási Minisztérium bejelentette, hogy megjelent a hivatalos közlönyben a térinformatika tantárgy tanterve. Így a tantárgy hamarosan bekerülhet az iskolák opcionális képzései közé. A térinformatika a földrajz és az informatika határterületén helyezkedik el, ugyanakkor olyan témákat is érint, mint a környezetvédelem, a várostervezés, a közlekedés, a turizmus vagy a fenntartható fejlődés. Az új tantárgyat a 9-12. Osztályos diákok választhatják, humán és reál tagozaton egyaránt. A képzés heti egy órában, egy teljes tanéven keresztül zajlik majd. Új játékosokat igazolt a Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK a második ligában kivívott élvonalbeli visszajutás után. A háromszéki labdarúgó klub az elmúlt napokban 5 új játékos szerződtetését jelentette be, a csapathoz érkezett David Lázár kapus, valamint Doru Andrei, Bogdan Vötezselu, Gustavo Cascardo és Abubakar Keita. A távozók listáján egyelőre Denis Harutz neve szerepel, ugyanakkor a klubnál további érkezők és távozók is várhatók a nyári átigazolási időszakban. A szakmai stábban nem történt változás, a Sepsio SK együttesét továbbra is Ovidiu Burke vezetőedző irányítja. Megbüntették a 2023-as wimbledoni bajnokot, Markéta Vondrusovát 4 évre tiltották el. A sportolót a Nemzetközi Tenisz Fedhetetlenségi Ügynökség büntette meg, mert tavaly decemberben nem volt hajlandó otthonában alávetni magát egy dopping ellenőrzésnek. A cseh teniszező elleni határozatot egy független bíróság hozta meg, amely szerint a sportolónak semmilyen meggyőző indoka nem volt arra, hogy megtagadja a mintaadást. A volt világranglista 6. 27 éves Vondrusova leghamarabb 2030. június 21-e után versenyezhet ismét. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás várható, részben napsütéssel, részben pedig nyári záporokkal, zivatarokkal, megerősödő széljárással. A hőmérsékleti értékek reggel 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastass be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A csom nélküli sertés comb 100 gramonként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 210 g-os konfiszeri firenze mini bisszimó glazúros sütemény 5,89 bani a Lidl Plus-szal, és az 1 kg-os Don Café Elita szemes kávé 49,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Leona Lewis és Stonehearts, 9 óra múlt 19 perccel, folytatódik a labdarúgó világbajnokság. A csoportkör utolsó fordulója indul a mai nappal. B és C csoportban zárulnak a mai napon a küzdelmek. A mai nap alatt azt úgy kell érteni, hogy mi még átsúszunk a holnapi napba is. És ha eddig 4 mérkőzés volt a legtöbb, ami egy játéknapon lerendeződött, most már 6-ra emelkedik. Az a baj, hogy 2-2-2 meccset egy időben rendezik. Nézzük akkor tehát este 10 órakor a B csoportban zárulnak a küzdelmek, a két mérkőzés természetesen egy időben rendezik. Svájc játszik Kanada ellen, Bosznia-Hercegovina pedig Katar ellen. Ez már a hónapi napra esik a mi időszámításunk szerint, tehát éjjel 1 órakor a C csoportban is zárulnak a küzdelmek. Marokkó Haiti ellen játszik, még Skócia Brazíliával. És akkor holnap hajnalban 4 órakor a játéknap utolsó párosításai az A csoportban. Dél-Afrika játszik Dél-Koreával, míg Csehország Mexikóval. Na, jó szurkolást!

Krisztál és elmegyek. 9 óra 27 perc van, és azt hiszem megtaláltuk a foci VB eddigi legjobb beköpését. El tudom képzelni, hogy Portugália rajongói nem fogják ezt megtapsolni, de azért ismerjük el, mégiscsak Argentina a címvédő. Hogy a kettőnek mi köze egymáshoz, mármint Portugáliának Argentinához? Hát a mondás így szól, hogy Argentina Messi nélkül olyan lenne, mint Portugália Ronaldóval. Van benne valami. Jennifer Rush és Elton John, Flames of Paradise.

9 óra 36 perc van, egy hirdetéssel folytatjuk. Jó hír a kisebbeknek és a nosztalgiázó, vagy nosztalgiázni vágyóknak. Az udvarhelyi napok alatt, június 27-én és 28-án, azaz szombaton és vasárnap ismét közlekedik a városban a kisvonat. A járatok délután 1 és este 9 óra között indulnak fél óránként a Küküllő szálloda melletti buszmegállóból. Ha egy kellemes városnéző körre vágytok, érdemes felpattanni rá.

Neon Trees és Animal 9:42 perc van, hogyha valaki szeretne megpályázni egy Vibe Fesztivál bérletet, megteheti ezt, minden esélye megvan rá, persze némi szerencse is kell hozzá a sorsoláskor, de a játék már korán reggel elindult a Star Radio Facebook oldalán, egyelőre ez a legfrissebb poszt ott, ami 10 óra után egy picit változni fog, hiszen június utolsó szerdája a mai nap, ami annyit jelent, hogy jelentkezik a szokásos hónapvégi Forrásszerzők című műsorunk, amelyet természetesen élőben is lehet követni majd a Star Radio Facebook oldalán, de a poszt a Vibe Fesztivál bérlettel kapcsolatosan ugyanott marad, csak egyel lejjebb csúszik.

0: like music.
1: Sztár reklám. Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os mélybarát elemeját sóslében 39,99 baniért. 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 29,99 baniért. És 120 méteres kétrétegű Floralis konyhai papírtörlőt 11,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.

Ez volt a Real Life és a Catch Me I'm Falling 5 perc választ el 10 órától, küszöbön a nyári forróság, ma még megúszunk 24 Celsius fokos csúcsértékkel, és a délutáni órákban még az eső is bezavarhat egy picikét, de hónaptól egyre inkább csökken, sőt idővel meg is szűnik a csapadékhajlam. Jönnek a nyári forró napok, egyelőre 28-29 Celsius fokos csúcsértékekkel, aztán ugye a hét vége fele jönnek a 30 Celsius fok fölötti forróságok, mondhatni, érkezik a kánikula 31-32-33 Celsius fokos csúcsértékekkel és minimális csapadék valószínűséggel. Ami viszont jóval közelebb van, az a Star Rádió friss híradója. 10 órakor a szokás szerint a legfrissebb hírekkel folytatjuk, illetve kezdjük a Wecker utolsó óráját, mivel ez a hónap utolsó szerdája, jelentkezünk a szokás szerint forrásszerzők című pályázatokról szóló műsorunkkal. Na de addig is, illetve hát a hírekig jöjjön egy kérdés, Dr. Béres és Veréb Tomi, ugye nem bántad meg?

0: Ma dönt a medvékről az Alkotmánybíróság. Különleges műtét volt a kórházban. Két gólt lőtt Cristiano Ronaldo. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma dől el a medvekvótáról szóló törvény sorsa, az Alkotmánybíróság ma tárgyalja Nikos Ordán elnök beadványát a barna medvék által emberekre és azok vagyonára elkövetett támadások megelőzésére és leküzdésére szolgáló beavatkozási módszerek jóváhagyásáról szóló törvényről. Az államfő szerint a szabályozás és a nyomonkövetés hiányos, az éves vadászati tervben meghatározott megelőzési szint aránytalan intézkedésnek minősülhet, ha nem bizonyítják tudományosan, hogy a barna medve populációja túlzottan nagy. A Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül kifizetik a megítélt támogatásokat a határon túli magyar szervezeteknek. Jelentette be tegnap este Tar Zoltán, a magyarországi társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Mint írta, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették, az utalások két hete elindultak. A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak, nem lehetnek politikai játszmák alapjai. Hangsúlyozta Tar Zoltán, aki azt is kiemelte, hogy ezzel párhuzamosan 5 évre visszamenőleg elkezdték kivizsgálni a Bethlen Gábor alapítvány működését és korábbi döntéseit. Mérföldkőnek számító daganatműtétet hajtottak végre a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Az intézmény közleménye szerint egy különleges, komplex urológiai-onkológiai beavatkozást végeztek el laparoszkópos eljárással, amely nem csak a kórház, hanem az egész térség számára jelentős előrelépés. A műtét különlegessége, hogy ilyen jellegű beavatkozást sem Hargita, sem Kovászna megyében nem végeznek, és Marosvásárhelyen is csak korlátozottan érhető el. A beavatkozást dr. Szőlősi Attila urológiai sebészeti csapata végezte el a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, befejeződött a csoportkör második fordulója, újabb továbbjutók és kiesők vannak. A K csoportban Portugália 5-0-ra verte Üzbegisztánt, 2 gólt Cristiano Ronaldo szerzett, ő az első olyan játékos, aki 6 különböző világbajnokságon is gólt szerzett. Éjszaka a csoport másik meccsén Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot. Üzbegisztán biztos kieső, Kolumbia 2 forduló után 6 ponttal vezeti a csoportot és biztos továbbjutó. Az L csoportban az Anglia-Gána mérkőzés gól nélküli döntetlenre végződött. Ugyanebben a négyesben éjszaka Horvátország Budimir találatával 1-0-ra legyőzte Panamát, megszerezve így első pontjait. Az utolsó fordulóban Anglia Panamával játszik, Kolumbia pedig Horvátországgal. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, a nap folyamán lehetnek záporok, zivatarok, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió.
11: Sztár Rádió.
1: Sztár Rádió. 100.8.

0: A hónap utolsó szerdája, mint mindig, ezúttal is elhozza a szokásos pályázatokról szóló műsorunkat, a forrásszerzőket. Házigazda Parajdi Borbála, a Eurotop Consulting részéről. Ha valaki a témában szeretné felvenni vele a kapcsolatot, megtalálja a Star Rádió Facebook oldalán, ott, ahol egyébként élőben megy ez a műsor, e-mail cím, illetve a Facebook oldaluknak a megnevezése. Köszöntelek, szia!
1: Szia, szia Csaba, szeretettel köszöntelek a kedves rádióhallgatókat is, illetve akik Facebookon követnek minket, őket is.
0: Más ember a nyaralását tervezi, de akadnak olyanok, akik azt mondják, hogy hát akkor inkább megpályázok valami pénzecskét.
1: Igen, igen, és hogy ugye most kezdett költségvetés is lenni az országban, meg stb.
0: A kormány azért ezért még úgy el kellene melléje.
1: Lesz az is. Biztos vagyok benne, hogy az is megoldódik, de pályázat szempontjából zajlik az élet. A vakáció az biztos, hogy lesz valamilyen szinten akik ebben a, ezen a téren dolgoznak, de mindenképpen kell tartani a frontot nyáron is.
0: És akkor itt az első, általában mindig ezzel kezdjük, Startup Nation.
1: Igen, sajnos, de ebben a hónapban is van pár információm erről a Startup Nation programról, és itt két részre osztanám az információkat. Az első információ az, hogy ugye nagyon sokat beszéltünk a Startup Nation programról, hogy május végén akkor lezáródott a leadási határidő. Információk szerint még aki nem jutott oda, hogy le tudja adni a pályázatát, vagy akár még a kurzust elvégezze, a vállalkozásvezetési kurzust, még lesz egy kinyitott szesszió. De amúgy az első információ, ami újdonság, hogy ugye kitették a május 25-i lezárás után, hogy hogy állunk a pályázatok szempontjából, ami minket érdekel, ami a Romániának nem annyira fejlett régióiban, mert külön van választva Bukarest, Ilfov, illetve a többi régió, ahova mi is tartozunk, Hargita, Maros, Kovászna, stb. És azt kell tudni, hogy a 18-30 éves kategóriában 2561 hely van, ami finanszírozott, megkitették úgy a listát, hogy ki mennyit kér, és körülbelül 2561, nyilvánvaló, hogy itt lesznek visszautasítások, tehát biztos egy 2600-2650 pályázat fog tudni finanszírozást kapni, a 4692 leadottból. Tehát 1,8, majdnem duplája, nem épp duplája, de a lényeg az, hogy volt igény erre, pont így, hogy te mondod, és azt néztük, hogy itt az utolsó pontszám, mert már az előre kiszámított pontszámot is tudta a lista hozni, az 80 pont, ahol ez az 1561-es úgymond megáll, ez azt jelenti, hogy befértek még 100 pont alattiak is a finanszírozásba. A másik, ami úgymond jobb hír, a 30 pluszosok, vagy a 30 éven felüliek kategóriájában.
0: 30-35?
1: Igen, igen, 30-35, vagy hogyha 35 éven felüli volt, akkor ugye beszéltük sokszor, hogy
0: álláskereső, munkanélküli, munkaerőpiacon inaktív.
1: Én nem is kell többet jöjjek.
0: De, mert te hozod a puskát.
1: Én hozom a puskát, igen. És ott 2575 hely van effektív, hogyha mindenki a maximálisat kéri, de csak 2510 pályázat volt leadva, tehát itt, hogyha rendben vannak a pályázatok, akkor mindenki? Nagyjából fognak tudni nyerni. A minimális ugye jogosultsági kritériumukat teljesítve, tehát ezt kell tudni, hogy körülbelül így áll ennek a mérlege a leadott programnak, és akkor ugye fog következni ezzel kapcsolatban az év második felében egy újabb kinyitás és lehetőség azoknak, akik még ezzel szeretnének élni. Ezen felül pedig információk jelentek meg kimondottan a diaszpóra számára a Startup Nation a programmal kapcsolatban, hogy mikro, kis és középvállalkozásként fognak tudni pályázni, jelenleg még csak információs szinten, de várjuk már a konzultatív kiírást, olyan fiatalok, akik az elmúlt 18 hónapban minimum 12 hónapot egybefüggően külföldi letelepedése, vagy külföldi munkavállalók voltak, és külföldi lakhelyen jelentkeztek.
0: Mennyit mondtál? Hány hónap?
1: Tehát a 18 hónapban...
0: Az másfél év?
1: 18 hónapban 12, tehát ja, egy év kell legyen az, hogy hivatalos, meg nem szakított külföldön lakó legyen, és külföldi lakhelyel rendelkezzen.
0: Nyilván, hogyha időközben az a látogatott, az benne van a pakliban.
1: Nyilvánvaló, de hogy...
0: Tehát
1: hogy
0: nem folyamatos tudom, tartózkodás, hanem...
1: Igen, ne jöjjön haza, mit tudom én, 3-4-5 hónapot, csak akkor pár hónapot visszament, hanem legyen az elmúlt 18 hónapban egy összefüggő 12 hónapos külföldi
0: tartózkodása. Gondolom, munkavállalása, vagy valami
1: így
0: ilyesmi
1: van.
0: Is.
1: Így van, és hogy tudja bizonyítani, hogy ott lakott. Itt 200 ezer lejre fognak tudni pályázni, 90% támogatással, illetve a 35 éven aluliak akár 95%-os támogatással. Erről körülbelül ezek a rövid infók, ahogy megjelenik ezzel kapcsolatban is legalább egy konzultatív kiírás, akkor mindenképpen fogunk tudni erről beszélni.
0: Jó, következő fejezet, romániai termelési kapacitásokba beruházó vállalatok pályázhatnak akkor.
1: Igen, ez megint a kormány... Ez viszont új, de ez viszont új, ezt még nem hoztam.
0: Nem a pályázat, a műfaja.
1: A műfaja, így van. A program az, a műfaja az viszont nem új, hiszen ugye a termelési kapacitásokat, vagy a romániai termelő vállalatokat, azokat mindig szokták támogatni. Itt a lényeg az, hogy mikro, kis és középvállalkozások fognak tudni pályázni, inkább a feldolgozóipari beruházásokra, gépekre, felszerelésekre, építkezési munkálatokra, akár szoftokra fognak tudni pályázni, és maga ennek a programnak a célja az, hogy a belföldi termelést tudja növelni, és új munkahelyeket is tudjon létrehozni. 5,3 milliárd lej, körülbelül 1 milliárd euró értékű költségvetése lesz ennek a programnak. Abban az esetben, általában ez meglévő vállalkozásoknak szól, de abban az esetben, hogyha egy új vállalkozást szeretnénk létrehozni és arra pályázni, akkor mivel ugye valamilyen szinten biztonság kell a finanszírozónak, akkor a minimum 100 ezer lejes jegyzett tőkéjű, ez a kapitál, ugye a
0: alaptőke
1: kell legyen a pályázatnak. Maximum 20 millió lejre fog lehetni pályázni, lássuk itt is a kiírást, ezért mondom, a műfaja, igen, úgy, hogy mondod, nem új, a program lényegében új, a lényeg az, hogy ez a költségkeret van most jóváhagyva, és akkor a metodológiáját ennek fog kelleni kidolgozzák, és remélhetőleg a következő hónapban többet fogunk tudni erről a programról. De ez szerintem egy nagyon fontos program, mert mindig a termelésben, mindig a gépeszközvásárlás, amikor nincs úgymond elszaladva, hogy csak digitalizáció, csak energia, csak kutatásfejlesztés, mindig ez a standard bevett programok, ezek mindig nagyon fontosak a vállalkozások számára.
0: Na de jó hosszú távon nézem, hogy a finanszírozási megállapodásokat 2026 és 32 között lehet megkötni, és a kifizetése 2027, tehát már jövő évtől 2036-ig.
1: Persze itt most két lehetőség lesz, lássuk, hogy fogják, tehát vagy úgy, hogy évekre le fogják bontani, és akkor éves ez az 5,3 milliárd lej, 1 milliárd euró, vagy 1 millió euró, hogy fog ez, vagy 1 milliárd, hogy fog ez éves szinten szétoszlani, vagy meg fogják indítani, és akkor azért hagytak egy nagyobb periódus, mert akkor folyamatos leadással, ahogy jönnek a pályázatok, úgy bírálják el, úgy fog kezdődni az implementálás, és úgy fogják tudni kifizetni.
0: Nem csak nézzem, 2036-a, ki tudja, mi lesz, lehet, ha hasunkat sütetjük, akkor Hawaii-n sem is fog érdekelni ez a pályázat. 10 év.
1: Igen, de például, hogyha tegyük fel például, amit a kifizetésekre vonatkozóan a 2036, abban az esetben, hogyha leteszi a kérelmező idén vagy jövőre a pályázatát, és ennek van egy úgymond elbírálási szakasza, utána, hogyha építkezési pályázatról van szó, akkor tegyük fel az akár 3-4 évet is, vagy 2-3 évet is el tud húzódni. Tehát lényegében ők egy 10 éves ciklust határoztak meg magukra a kifizetésekre, a metodológiában pedig le fogják ezt szabályozni, hogy ez pontosan mit jelent, hogy mennyit lehet húzni, és milyen időnként hány elszámolást lehet majd leadni, és esetleg, hogy lesznek-e olyan kritériumok, amik általában az állami programoknál szoktak lenni, hogy az adókból, tehát az a sok nagy programnál, állami programnál szokott az lenni, hogy például adnak egy támogatást, de x év alatt az a befektetés neked ki kell termelje adóban egy részét annak a támogatásnak. Tehát, hogy erre fog kelleni, majd figyeljünk, várjuk a metodológiát, hogy ez is megjelenjen.
0: Jó, a következő téma sem újdonság, mint tematika. Lehet, hogy a pályázat az új, de erről tudom, beszéltünk, hallhattunk, ugye itt a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges anyagok és termékek gyártásának a támogatása.
1: Igen, itt erről a programról már beszéltünk, itt lényegében az útinfrastruktúra fejlesztésére vonatkozó, vagy az útinfrastruktúra fejlesztése a célja ennek a programnak, és azok a vállalkozások, főleg építkezési bánya, illetve építkezési vállalatok tudnak erre pályázni, akik ezeknek az útépítő cégeknek szolgáltatnak úgymond anyagot, amivel ők tudják ezt csinálni. És itt lényegében ezt, amit már elmondtunk, a fontos az, hogy ez a program azt méri fel, hogy jelen pillanatban nekem van egy bizonyos gépállományom, hogyha régi és sokat fogyaszt, ezt ki szeretném cserélni, és új energiahatékonyabb gépeket szeretnék vásárolni ebből a programból, akkor megnézik azt, hogy mekkora nekem az energiacsökkenés, tehát ez az, ami legfontosabb a pontszám szempontjából. A második pedig az, hogy nyilvánvaló a befektetésemnek megadják a befektetésem értékét, de hogyha kevesebbet kérek, és én is adok hozzá önrészt, akkor előnyben részesülök. És a másik dolog, ami még egy új program, és új program, erről is beszéltünk, egy picit a digitalizációra rátérve, akkor ugye már voltak itt akár PNRR és akár regionális operatív programos digitalizációs pályázatok vállalkozások számára. Most, ami a regionális operatív programból az előző digitalizációs pályázat szempontjából megmaradt, az újra most kiíródik. Körülbelül középrégió szinten, tehát ezt kimondom, ott a középrégió vállalkozásainak, amiben benne van Hargita Maros Kovászna is. Ők tudnak mikro, kis és középvállalkozások akár 200 ezer euróra pályázni 90%-os támogatásra. Itt ugye a fontos az, hogy megnézik azt, hogy milyen digitalizációs szinten van a vállalkozás, és a digitalizációs szint szempontjából mennyit van, 12 digitalizációs szint pont, hogy mit tudom én, van-e szélessávú internetje, használ-e mesterséges intelligenciát, használ-e e-commerce-et, mit tudom én, van-e ERP rendszere, stb. És minél kisebb a digitalizációs szintje, annál nagyobb esélye van pályázni, és minél több pontot fog teljesíteni pályázat által ebből a digitalizációs felmérésből, annál nagyobb esélye lesz, hogy nyerjen. Jelen pillanatban ez konzultatív verzióban van, de fog indulni. A maradék pénz, ugye, ami az előző digitalizációból megmaradt, és ez körülbelül 80 vállalkozásra lesz elég középrégió szinten.
0: És akkor jön a sláger téma, amely valószínűleg, hogy még éveken át tényleg téma lesz.
1: Megújuló energiaforrás.
0: Igen, nem véletlen, éppen most olvastam pénteken, az ország fogyasztásának szükségletének, 70 energia, villamosáram szükségletének 70%-át napenergiából termelték délben. És nem is tudom, hogy a zár volt valami 49-59, most nem akarok hülyeséget mondani, megavat, de valami ilyesmi, de a lényeg az, hogy estére a 40 vagy 59 lejből 23-szor drágább lett, mert akkor már leállt az energiatermelés napenergia által, és nagy lett az igény. Ezt csak egyféleképpen lehet kiküszöbölni, hogy azt, amit napközben.
1: Tárolókapacitások.
0: Pontosan. Úgyhogy nem véletlenül, hogy ez sláger téma. Itt még egy kicsit gyerekcipőben járunk, hogy hogyan tároljuk a villamos energiát, de hát ezért is vannak ezek a pályázatok.
1: Igen, itt ugye a modernizációs alapnál már sokat beszéltünk, és várjuk ezeket a megújuló energiaforrásokra vonatkozó kiírásokat. Az első az kimondottan is, ami már nyitva van, az június 15-től augusztus 14-ig, az a mezőgazdasági ágazatban történő villamosenergia termelési kapacitásokra vonatkozó beruházás, illetve akár tárolókapacitások vásárlása is, úgy, hogy te mondod. Itt kimondottan a mezőgazdaság és élelmiszeripari cégek, vállalkozások tudnak pályázni, valamint engedélyezett fizikai személyek, tehát bemehetnek például az úgynevezett PFA-k is, ami rendben van ilyen szempontból, és itt megvan az, hogy hogyha egy megawatt alatti kapacitás, akkor 550 000 euró per megawatt, hogyha egy megawatt feletti kapacitás, akkor kevesebb. Itt lehet kérni a maximum 20 millió eurót, hogyha nagyon-nagyon nagy kapacitásokról beszélünk, de a lényeg az, hogy minél nagyobb önrészben vállalok, annál nagyobb esélyem lesz. Illetve a tárolókapacitásokra visszatérve, külön úgymond standalone önálló tárolókapacitásokra fog lehetni pályázni. Jelen pillanatban ez konzultatív kiírásban van. Ez azért fontos, mert nem feltétlenül kell egy napelemparkhoz hozzá kapcsolni ezt, hanem akár a rendszerhez is hozzá lehet kapcsolni, és itt is megvan az, hogy 69 000 euró per megawattóra telepített tárolási kapacitást lehet igényelni, és ez is fog következni. Ez is energia szempontból egy fontos projekt.
0: Ugyancsak a megújuló energiaforrásokkal folytatjuk, azt hiszem ez le van bontva. Ja, a mezőgazdasági ágazat, élelmiszer, saját fogyasztásra.
1: Igen, erről beszéltünk az előbb, ugye, hogy a mezőgazdasági és az agrárszektorban.
0: Akkor mi a különbség itt ennél?
1: Csak előbb vettem azt a programot.
0: Tehát akkor ezt kibeszéltük?
1: Azt kibeszéltük, azt a programot, igen. Tehát itt lényegében két modernizációs alap programról volt szó. Egyik a mezőgazdasági és élelmiszer ágazatban történő beruházások, napelemvásárlások, illetve tárolókapacitás, és a másik az pedig csak a standalone tárolókapacitás, és ami nem feltétlenül mezőgazdasági vagy máságra. Tehát ezt a két programot kibeszéltük, és most ami még a modernizációs alapnál érdekes, ez az E-Drive nevezetű program.
0: Akár elektromos buszok beszerzése?
1: Igen, tehát itt azok a vállalkozások tudnak pályázni, akik személyszállítással foglalkoznak, és itt megvan, hogy 30-50 000 euróra pályázattól függően, és attól függően, hogy milyen típusú M1, M2, megvannak, hogy milyen típusú személyszállító.
0: Hát akkor itt a városi terepjárók is benne vannak. Nyilván az elektromosak.
1: Tehát olyanok tényleg tényleg inkább a kisbuszok, minibuszok, SUV-ok, amik a személyszállítási vállalatok, amiket a személyszállítási vállalatok használnak. Itt a lényeg az, hogy mindenképpen elektromos járművekről
0: beszélünk. Nulla kibocsátású járművek.
1: Így van. De ez is azoknak a vállalkozásoknak, akik kimondott személyszállítással foglalkoznak, ez nagyon fontos program lehet, mert általában egyéb programokban ki vannak ők zárva. Mm. Nem lehet autókat vásárolni, nem lehet ilyennel pályázni, és ez kimondottan nekik egy olyan lehetőség, hogyha kiszámítják és megéri azt, hogy elektromos autóparkra cseréljék, úgymond a meglévő autóparkjukat, akkor ez fontos tud lenni nekik.
0: Június-július, ez most lesz akkor.
1: Remélhetőleg igen.
0: Oké, következő. Intelligens növekedés, digitalizáció és pénzügyi eszközök programja. Itt akkor valami szoftok is vannak itt?
1: Tehát ennek a programja, a programnak a lényege a kutatásfejlesztés.
0: Ja.
1: És a kutatásfejlesztés az IT szektorban. Tehát itt olyan
0: számítástechnikai
1: szektorban. Itt olyan IT cégek tudnak pályázni. Rendesen megvan a KN kód lista, hogy melyek ezek a 6-2-esek, akik ezzel foglalkoznak, szoftverfejlesztéssel foglalkoznak, tudnak úgymond kutatni, fejleszteni olyan szoftokat, amelyek innovatívak. Itt az innovatív, tehát mindenképpen a kutatásfejlesztési projekteknek vagy programoknak az a lényege, hogy olyan projekteket várnak el, amik innovatívak. Innováció két szinten történhet. Innováció először maga a termékinnováció, amikor effektív olyan végtermék lesz, ami nincs még. És amit én be tudok bizonyítani, hogy ezt le tudom védeni, le tudom szabadalmaztatni.
0: Te vagy az első, tehát feltalálsz
1: így
0: valamit.
1: Így van. És a másik pedig a folyamat innováció. Lehet, hogy ugyanaz lesz a termékem, ami már van, de egy sokkal rövidebb, sokkal hatékonyabb, egy innovatív úton, és olcsóbb, pontosan úton jutok el hozzá. Ezeknek a kutatási fejlesztési programoknak az a lényege, hogy mindenképpen vannak ezek a fejlesztési szintek, úgynevezett TRL szintek, hogy milyen fejlesztési szinten van az az ötlet, amit én szeretnék. Ez van 1-9-ig. Úgy kell elképzelni, hogy az 1-es az, amikor még csak egy ötletem van. A 2-es az, hogy már bizonyos adatokat begyűjtöttem elméleti szinten. A 3-as, hogy már van nekem egy tervem, hogy papíron, hogy kell megcsinálni. Mit tudom én, a 4-es már az, hogy bizonyos komponensei meg vannak csinálva, utána, hogy tesztelve vannak laboratóriumi körülmények között, utána pedig az, hogy tesztelve összerakom az egész rendszert, és teszem ugyancsak laboratóriumi...
0: Beta verzió, hogy szokták mondani.
1: Laboratóriumi körülmények között. Utána pedig az, hogy már a való világban tesztelem, és utána lesz a széria gyártás. És a lényeg az, hogy ezek elérjék minimum azt a szintet, hogy már legyen egy valamilyen szintű, ha nem is prototípus, de maguknak az elemenseknek legyen egy...
0: Konkrét elképzelés, akár
1: igen,
0: valami
1: tehát már
0: modell,
1: valami kézzel fogható.
0: Vagy papíron legyen. Legalább terv.
1: Igen, és hogy el kell jutni a végleges termékhez. Itt abban az esetben, hogyha csak egy sima szoftról beszélünk, egy új szoft kifejlesztéséről, akkor akár 1.500.000 eurót is lehetett. A kutatásfejlesztésben ezt akarom érzékeltetni, hogy rendkívül sok pénz van, és rendkívül kevesen pályáznak. Azért,
0: na jó, hát nem minden nap találsz ki valami újat, na.
1: Persze, igen. És hogyha már valami olyan IT-vel kapcsolatos fejlesztés is történik, ami egy eszközt is jelent, tehát nem csak egy szoftvert, akkor akár 3 millió euróra is lehet. Támogatás mértéke 60%, nyilvánvaló, hogy én is hozzá kell tegyem az enyémet, és a lényeg az, hogy eljussak egy végleges szintig, és az a végleges szint brevetálva tudjon lenni, tehát kapja meg azt, hogy ez egy innovatív valami.
0: Hányan fognak erre pályázni, becslések szerint? 10-en? 15-ön?
1: Az ötletek azok tapasztalat szempontjából, én akikkel IT cégekkel beszéltem, nagyon felcsillan a szemük, nagyon érdekli őket, csak utána ők elmondják, hogy milyen szoftot akarnak, és én esetleg még küldök egy olyant, hogy 3 már ilyen típusú létezik, és magyarázzák meg, hogy hol az innováció. Itt általában itt szoktunk. Nagyon jó ötletek vannak, nagyon jó IT cégek vannak, akik fejleszteni akarnak, csak nagyon jól meg kell találni azt, hogy mi ebben az innovatív, és hogy le fogják-e tudni védni, vagy nem fogják-e tudni levédni ezeket az ötleteket.
0: Ha itt nem akárkik bírálhatják el a pályázatokat, szerintem abszolút szakemberek kell legyenek, mert most közgazdász, vagy könyvelő, vagy bárki, lehet, hogy a saját szakmájában jó, de ránéz. Hú, milyen újdonság, fogalma sincs, hogy már öt van belőle a világon.
1: Nyilvánvaló, és itt ugye, itt az IT szektor is egy külön szakismeretet igényel.
0: Külön dimenzió,
1: hogy,
0: igen.
1: Nem egy akármi, hogy megveszek ki.
0: Na, szóval ebben van pénz, ez a lényeg, és nem kevés.
1: Ebben van pénz, és mondom, sokszor nem szokták ezeket a kutatásfejlesztési projekteket, a teljes keretet ezeknek kimeríteni.
0: Mert ide kell a kreativitás. Igen. Talán még zseni is kell legyen az illető. Kitaláljon valami újat, ami senki másnak nem jutott eddig eszébe. Oda azért kell átlagnál szerintem több. Jó, evezünk hazai vizekre. Sovidék Hegyalja Helyi Akciócsoport Egyesület. Erről is beszéltünk. Ebből a szempontból ez nem újdonság. Mi a helyzet ezzel a pályázattal?
1: Nem újdonság, azonban azt lehet tudni, hogy most fog indulni, és egész augusztus 6-áig le lehet majd ezeket adni. Kisebb pályázatokról
0: kisebbek
1: beszélünk.
0: Kisebbek az összegek is, de ez nekünk szól. Is.
1: Ez nekünk szól, igen, a vidéki lehetőségek.
0: Farkaslak a Parajdvarság, Korondoroszhegyzetel a Kamári falva, Fenyőcszobát.
1: És akár startupoknak, akár pedig nem startupoknak, de főleg inkább ami fontos, hogy turizmus szempontjából, egészségügyi gyel, akik foglalkoznak, környezetvédelem, ezek fognak labdába rúgni. Fontos az, hogy még munkahelyet is tudjak teremteni. Tehát nagyon röviden a vidékfejlesztés Sovidékhegy ajánlás ezt érdemes kisebb vállalkozásoknak figyelembe venni.
0: Ez már akkor elstartolt? Akkor június 8?
1: Most fog startolni, igen. De egész augusztus 6-áig lesz aktív.
0: Következő fejezet beruházások a letelepedett fiatal gazdák és legfeljebb 45 éves gazdálkodók gazdaságainak megerősítésére.
1: Igen, hogyha egy kicsit most a vidékfejlesztési programra tértünk át, akkor itt két olyan fontos intézkedés van. Egyik a fiatal gazdáknak, a másik pedig a kisméretű gazdaságoknak szóló pályázati lehetőségek, amik kalendárium szerint most június-júliusban remélhetően indulnak. A fiatal gazdák ugye itt közel 170 millió euró van, maximum 200 ezer eurót tudnak igényelni,
0: 65,
1: maximum 80%-ban. Igen, tehát itt gépek, felszerelések, minden, ami a gazdasághoz, akár építkezési munkálat, ami szükséges. Fontos az, hogy a klasszikus értelemben vett fiatal gazdáról beszélünk, akik maximum 40 évesek, és ezen kívül betették még azokat a kritériumokat is, hogy abban az esetben, hogyha már a 2014-2022-es vidékfejlesztési program keretén belül volt neki már fiatal gazda pályázata, és ezt fejleszteni szeretné, akkor leadhatja még egyszer. Eddig ez úgy volt, hogy ha már egyszer leadta egy fiatal gazda pályázatra, vagy programra pályázatát az érdeklődő, akkor nem adhatta le még egyszer, hogyha nyertes volt a pályázata, és hogyha már letelepedett gazdálkodó több mint 45 éves, vagy több mint 40 éves, de még nem haladja meg a 45 évet, akkor ők is tudnak pályázni, egy picit lazítottak ezen a fiatal gazda programon. Itt az a fontos, hogy ugye itt a gazdaság méretét is kell nézni. Erről már sokszor beszéltünk, hogy kiszámolják a növényeket, állatokat, hogy...
0: Eso.
1: pontosan S-okat, és itt ez minimum 12 ezer kell legyen ahhoz a fiatal gazdanál, hogy tudjon pályázni. Azonban abban az esetben, hogyha kisebb gazdaságokról van szó, maximum 12 ezer SO-ig, tehát hogy nem éri el.
0: Az 11.999, mint hogyha akciós árat nézünk az üzletben.
1: Pontosan, akkor a kisméretű gazdaságok is tudnak pályázni egy másik programra, ami maximum 50 ezer euró, mivel ők ugye kisebbek, és 85%-os támogatás.
0: Mondjuk itt kisebb az összeg, ugye itt legfeljebb 50 ezer euró.
1: Ezért mondom, egy kisebb támogatásra 50 ezer euróra tudnak pályázni, de amúgy itt is több mint 100 millió euró a keretösszeg áll rendelkezésre.
0: És akár 85%-os is lehet a támogatás értéke. Jó, így kérdések?
1: Van. Mehetnek.
0: Jó, én várom a válaszokat cserébe. Ezekről beszéltünk, de így akkor most konkrétan fókuszáljunk rá, hogy melyek azok a hibák, ami miatt elbuknak a pályázatok, mert hogy elutasítják.
1: Igen, itt a hibáknál azt kell figyelembe venni, hogy ugye különböző evaluálási fázisai vannak a programnak. Megnézik előbb adminisztratívilag, akkor bukhat el egy pályázat, hogyha nincs minden betéve, hiányzik valami papír.
0: Hiányos a dokumentáció.
1: Így
0: magyarul.
1: Van. Ez az vagy akár, hogyha nem időben töltöttük fel, ha bár most már az idő az egy olyan faktor, relatív, ami effektív lezárja a programot, nem tudom feltölteni, de hogyha valami papír hiányzik, akkor effektív adminisztratív elutasítás történik. Tehát ez lehet a hiba, hogy nem adunk bele.
0: Mondjuk
1: nem
0: ezt még lehet korrigálni, hogyha időben adtad le, és szólnak
1: általában,
0: rád.
1: Általában minden fázisban, minden ellenőrzési fázisban tudnak kérni pontosításokat. És megvan az, hogy milyen pontokra kérhetnek pontosításokat, és milyenekre nem. Ez kiírástól függ. Lehet, hogy valahol kérhet pontosítást arra is, hogy egy hiányzó dokumentumot adjunk be. Lehet, hogy azt mondja, hogy csak egy pár hiányzó dokumentumra adhatunk be, hogyha ez és ez és ez hiányzik a 15 kért dokumentumból. Vagy lehet azt mondja, hogy ha hiányzik egy dokumentum, kész.
0: Igen. Legközelebb találkozunk. Viszontlátásra.
1: A következő kiírásban, igen. A második pont az a jogosultsági vizsgálat. Itt kétfajta jogosultsági vizsgálat van, az egyik az, hogy maga megfelele a pályázó.
0: Életkor, erről, vagy gazdaságnak a nagysága, vagy az adott témában tevékenykedhet.
1: Vagy, hogy azon a területen van, ahova szól a program, ne adja le a vidékfejlesztésibe, mit tudom én, egy municipiumban tevékenykedő, vagy akár, hogy az adótartozásai legyenek rendezve, ne legyen adótartozása, profitos legyen, stb. Tehát ez mind a jogosultsági kritérium. És itt nem szabad hibázni, nagyon jól meg kell nézni, mert a jogosultsági kritériumokat
0: nem lehet korrigálni.
1: Nem tudjuk korrigálni. Tehát ez vagy van, vagy nincs. Tehát ha azt mondják, hogy nem pályázhatnak mikrovállalkozások, én mikrovállalkozásként adom le, akkor nyilvánvaló nem tudnak semmit kérni tőlem, nem tudnak korrigálni. A másik jogosultsági kritérium, a másik típusú, az az ötletre vonatkozó, a pályázatra vonatkozó jogosultsági kritérium. Hogyha én gépekre, felszerelésekre tudok pályázni, akkor ne adjam le építkezési munkálatokra. Vagy hogyha én fogászati felszerelésekre tudok pályázni, mert az van kiemelten, hogy csak most mondtam egy házszámot, egészségügyi program, akkor én ne adjam le, bútorgyárként a pályázatomat, úgy, hogy én bútorgyártó gépet szeretnék vásárolni. Illetve nagyon fontos, hogy az összegekbe beleférjünk, ne kérjek többet, itt nézik meg azt is, hogy ne kérjek többet, mint amennyi ugye a limitje annak, amit én kérhetek, ne kérjek nagyobb százalékot, jól inkadrál

0: azt hiszik, hogy tudnak pályázatot írni, és vannak, akik jók ebben amúgy.
1: Itt lényegében ezt azért hoztam ezt a témát. Vagy ezt a témát, igen, hogy egy picit megbeszélni, itt egy együttműködésről beszélünk a tanácsadó, illetve a pályázó között. A tanácsadó tudja hozni azokat a jogi, bürokratikus ismereteket, és megírást, hogy ami az ötletet tudja elvinni oda, hogy nyertes legyen a pályázat, de az ötlet, a stratégia, hogy ő hova akar eljutni, és az ötlet, hogy mit akar pályázni, az a kliensé. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt már sokszor elmondtam, meg lehet olyan pályázatot is nyerni, hogy na mire lehet pályázni, gyorsan írjunk meg egyet, de a tapasztalat az, hogy az implementálás szempontjából sokszor kudarcba fullad, mert már a kliens nem érzi magának azt a
0: és esetleg nincs is igény rá.
1: Pontosan. Tehát itt, hogyha a kliensnek van már egy ötlete, én ezt akarom, mert én felmértem.
0: Mert erre van szükség, ezzel akkor lépünk egy nagyot előre.
1: Nézzétek meg, hogy mibe tudnánk ezt, vagy hogy tudnánk erre finanszírozást lehívni, és onnan már az adminisztratív és bürokratikus folyamatokat azt a tanácsadónak kell vinni. De maga az ötlet, az a kliensé.
0: Milyen lehetőségek vannak diákok vagy friss diplomások számára?
1: Hát igen, ugye most beszéltük a Startup Nation-eket. Itt ugye az a tendencia, hogy egyre több végzős diák már nem akar alkalmazott lenni, hanem a nagyon kreatívak ez a generáció tudja, hogy mit akar, bele akar fogni dolgokba, és pont ezért fontosak ezek a Startup Nation programok, amelyek kis rizikójú programok, de nagyot tudnak dobni egy olyan diáknak vagy friss diplomásnak, aki egy vállalkozást szeretne elindítani.
0: Tehát akkor van lehetőségük?
1: Van lehetőségük a Startup Nation-ben. Igen.
0: Jó, ez a kedvenc kérdésem. Mi a legnagyobb tévhit az uniós pályázatokkal kapcsolatban? Vannak ezzel kapcsolatos tévhitek
1: szerintem,
0: is?
1: Szerintem az a tévhit, hogy lehet pályázni pénz nélkül. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen kell egy bizonyos fajta kezdőtőkéje legyen annak a vállalkozásnak, aki pályázni szeret, már csak azért is, mert hogyha vannak utófinanszírozású programok, akkor mindenképpen cashflow-ilag ezt meg kell.
0: Valami legyen azért ott.
1: Valami azért.
0: És ne a házad, amiben laksz, és azzal garantálsz esetleg egy banki hitelt. Üres zsebbel azért ne pályázz, légy szíves.
1: Szerintem ez próbálni, a legnagyobb tévhit, és sokan jönnek kliensek, hogy hát miért mindig azoknak adnak, akik pozitív mérleggel rendelkeznek, miért mindig azoknak adnak, akik hozzá tudják tenni az önrészt, hát pont ezért,
0: mert ők az életképesek.
1: Fekete lyukba senki nem szeret pénzt dobni.
0: És akkor a záró kérdés, milyen tanácsot adnál azoknak, akik most először szeretnének pályázni?
1: Igen, szerintem itt az a fontos, hogy megvizsgálják azt, hogy mindenképpen az a befektetés, amit szeretnének, egy piaci igényre válaszol. És hogyha erre pozitív a válasz, akkor mindenképpen szerezzenek forrást, akár saját, akár banki, akár pályázati pénzekből arra, hogy azt a befektetésüket ők megvalósítsák.
0: Jó, hát akkor ez volt részemről mára, részedről pedig erre a hónapra. A nyári vakáció előtt azért még egyszer találkozunk július utolsó szerdáján.
1: Igen. Köszönöm szépen a lehetőséget, és akkor addig is fejlesztjük Erdélyt.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszik.

0: igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
2: Let me tell you.

0: Ma dönt a medvékről az Alkotmánybíróság. Különleges műtét volt a kórházban. Két gólt lőtt Cristiano Ronaldo. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma dől el a medvekvótáról szóló törvény sorsa, az Alkotmánybíróság ma tárgyalja Nikos Ordán elnök beadványát a barna medvék által emberekre és azok vagyonára elkövetett támadások megelőzésére és leküzdésére szolgáló beavatkozási módszerek jóváhagyásáról szóló törvényről. Az államfő szerint a szabályozás és a nyomonkövetés hiányos, az éves vadászati tervben meghatározott megelőzési szint aránytalan intézkedésnek minősülhet, ha nem bizonyítják tudományosan, hogy a barna medve populációja túlzottan nagy. A Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül kifizetik a megítélt támogatásokat a határon túli magyar szervezeteknek. Jelentette be tegnap este Tar Zoltán, a magyarországi társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Mint írta, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették, az utalások két hete elindultak. A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak, nem lehetnek politikai játszmák alapjai. Hangsúlyozta Tar Zoltán, aki azt is kiemelte, hogy ezzel párhuzamosan 5 évre visszamenőleg elkezdték kivizsgálni a Bethlen Gábor alapítvány működését és korábbi döntéseit. Mérföldkőnek számító daganatműtétet hajtottak végre a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Az intézmény közleménye szerint egy különleges, komplex urológiai-onkológiai beavatkozást végeztek el laparoszkópos eljárással, amely nem csak a kórház, hanem az egész térség számára jelentős előrelépés. A műtét különlegessége, hogy ilyen jellegű beavatkozást sem Hargita, sem Kovászna megyében nem végeznek, és Marosvásárhelyen is csak korlátozottan érhető el. A beavatkozást dr. Szőlősi Attila urológiai sebészeti csapata végezte el a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, befejeződött a csoportkör második fordulója, újabb továbbjutók és kiesők vannak. A K csoportban Portugália 5-0-ra verte Üzbegisztánt, 2 gólt Cristiano Ronaldo szerzett, ő az első olyan játékos, aki 6 különböző világbajnokságon is gólt szerzett. Éjszaka a csoport másik meccsén Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot. Üzbegisztán biztos kieső, Kolumbia 2 forduló után 6 ponttal vezeti a csoportot és biztos továbbjutó. Az L csoportban az Anglia-Gána mérkőzés gól nélküli döntetlenre végződött. Ugyanebben a négyesben éjszaka Horvátország Budimir találatával 1-0-ra legyőzte Panamát, megszerezve így első pontjait. Az utolsó fordulóban Anglia Panamával játszik, Kolumbia pedig Horvátországgal. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, a nap folyamán lehetnek záporok, zivatarok, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: What do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: So it wasn't you.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálból, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. A részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
7: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
5: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
4: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
5: Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Hadnagy Viakolor.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
7: Fitfield. Az egészségért és a szépségért.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.

0: Ma dönt a medvékről az Alkotmánybíróság. Különleges műtét volt a kórházban. Két gólt lőtt Cristiano Ronaldo. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma dől el a medvekvótáról szóló törvény sorsa, az Alkotmánybíróság ma tárgyalja Nikos Ordán elnök beadványát a barna medvék által emberekre és azok vagyonára elkövetett támadások megelőzésére és leküzdésére szolgáló beavatkozási módszerek jóváhagyásáról szóló törvényről. Az államfő szerint a szabályozás és a nyomon követés hiányos, az éves vadászati tervben meghatározott megelőzési szint aránytalan intézkedésnek minősülhet, ha nem bizonyítják tudományosan, hogy a barna medve populációja túlzottan nagy. A Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül kifizetik a megítélt támogatásokat a határon túli magyar szervezeteknek. Jelentette be tegnap este Tar Zoltán, a magyarországi társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Mint írta, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették, az utalások két hete elindultak. A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak, nem lehetnek politikai játszmák alapjai. Hangsúlyozta Tar Zoltán, aki azt is kiemelte, hogy ezzel párhuzamosan 5 évre visszamenőleg elkezdték kivizsgálni a Bethlen Gábor alapítvány működését és korábbi döntéseit. Mérföldkőnek számító daganatműtétet hajtottak végre a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Az intézmény közleménye szerint egy különleges, komplex urológiai-onkológiai beavatkozást végeztek el laparoszkópos eljárással, amely nem csak a kórház, hanem az egész térség számára jelentős előrelépés. A műtét különlegessége, hogy ilyen jellegű beavatkozást sem Hargita, sem Kovászna megyében nem végeznek, és Marosvásárhelyen is csak korlátozottan érhető el. A beavatkozást dr. Szőlősi Attila urológiai sebészeti csapata végezte el a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, befejeződött a csoportkör második fordulója, újabb továbbjutók és kiesők vannak. A K csoportban Portugália 5-0-ra verte Üzbegisztánt, 2 gólt Cristiano Ronaldo szerzett, ő az első olyan játékos, aki 6 különböző világbajnokságon is gólt szerzett. Éjszaka a csoport másik meccsén Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot. Üzbegisztán biztos kieső, Kolumbia 2 forduló után 6 ponttal vezeti a csoportot és biztos továbbjutó. Az L csoportban az Anglia-Gána mérkőzés gól nélküli döntetlenre végződött. Ugyanebben a négyesben éjszaka Horvátország Budimir találatával 1-0-ra legyőzte Panamát, megszerezve így első pontjait. Az utolsó fordulóban Anglia Panamával játszik, Kolumbia pedig Horvátországgal. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, a nap folyamán lehetnek záporok, zivatarok, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music. Sztár reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: Tudod, miért jó színházbérletet venni?
3: Mert egy évadban 4 estére tartalmas, minőségi kikapcsolódást biztosítunk számodra.
2: Mert az általad választott ülőhelyet fenntartjuk neked mindegyik előadásra.
3: Mert így lényegesen olcsóbban jutsz 4 előadáshoz, mintha jegyeket vásárolnál.
2: A Tomcsa Sándor Színház 2026-27-es évadára szóló bérleteket az első kedvezményes periódusban június 22-től július 6-áig már 75 lejjebb beszerezheted.
3: Megvásárolható a jegypénztárban a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt.
2: A bérletes előadásokat az Udvarhely Néptánc műhely székhelyén, a Városi Mozi épületében játsszuk.
4: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
1: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Itt vagyunk ma is, június 24-ét írunk, és a Sztár Rádióban ma délután is a legnagyobb slágereket hozom, csak is változatosan a 80-as, 90-es évek felvételeivel fogjuk indítani a mai Sztár délutánt, aztán nyilván hozok újdonságokat, toplistás zenéket, és lesz dalpremier is, hiszen a Valmar együttesnek nagyon-nagyon nagy nyári slágere lett az elmúlt napokban, úgyhogy azt is meg fogjuk együtt hallgatni, játszani is fogunk Vibe Fesztivál bérletért, páros bérletért pontosabban, és beszélünk a városnapokról, programajánlókról, mindenről, amiről beszélnünk kell, és ami a június utolsó napjait fogja jellemezni. A mikrofonnál 17 óráig Bedő Erika, tartsatok velem!

Fél egy után 2 perccel Madonna énekelt. Vibe Fesztivál bérletet lehet nyerni, már csak napok kérdése is tényleg kezdődik. Erdély legnagyobb magyar fesztiválja, vagyis a Vibe. Mi pedig majd holnap a Sztár délutánban kisorsolunk egy páros fesztivál bérletet, tehát egy olyan bérletet sorsolok ki, amivel július 2-a és 5-e között teljes mértékben valakivel ott lehetsz a Vibe Fesztiválon. Meg kell jelölni hozzászólásban, hogy kivel mennél a Vibe-ra, és írjátok meg, hogy melyik koncertet várjátok a legjobban. Ne maradjatok le a nyár legnagyobb bulijáról a Marosparton, és mi pedig hangolódunk együtt itt a nyári eseményekre, fesztiválokra. Inna is fel fog lépni a Vibe-on, Joel Corey is, úgyhogy most ők következnek itt a Sztár délutánban.

Egész nap. Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

kapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardió edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

6 perc múlva érkeznek a 13 órás hírek. Június 24-ét írunk, és a Sztár délután első órájában megyünk tovább, köszöntve az... Hát az ünnepelteket, igen, egyetlen egy névnaposunk van ezen a napon, Ivánokat ünneplünk, a régi magyar Ivános rövidülése ez a név, és orosz eredetű, azt írják a szakértők, erős, magabiztos, független személyiség, szívesen végez fizikai munkát, sporttevékenységet, viszont elég kemény fejű Iván, és nem fogadja el, hogyha valaki más véleményen van, mint ő. Nem szeret beosztottként dolgozni, és ha mégis ilyen helyzetbe kerül, semmit sem tesz saját elképzelései ellenére. Ha valami olyat kéne tenni, ami nem egyeztethető össze a meggyőződésével vagy az akaratával, akkor inkább odébb áll. Kedves Iván, boldog névnapot kívánunk, Isten éltessen sokáig. Holnap Vilmos névnap lesz. Pénteken köszöntjük a Pálokat és a Jánosokat, és hát június 27-én szombaton Lászlókat fogunk ünnepelni, a Lacikat fogjuk köszönteni. Lásd a csodát, Kocsis Tibor énekel, a születésnaposoknak is szóljanak a zenék. Természetesen azt kívánjuk, legyen egy szép délutánotok.

0: Ma dönt a medvékről az Alkotmánybíróság. Különleges műtét volt a kórházban. Két gólt lőtt Cristiano Ronaldo. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma dől el a medvekvótáról szóló törvény sorsa, az Alkotmánybíróság ma tárgyalja Nikos Ordán elnök beadványát a barna medvék által emberekre és azok vagyonára elkövetett támadások megelőzésére és leküzdésére szolgáló beavatkozási módszerek jóváhagyásáról szóló törvényről. Az államfő szerint a szabályozás és a nyomonkövetés hiányos, az éves vadászati tervben meghatározott megelőzési szint aránytalan intézkedésnek minősülhet, ha nem bizonyítják tudományosan, hogy a barna medve populációja túlzottan nagy. A Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül kifizetik a megítélt támogatásokat a határon túli magyar szervezeteknek. Jelentette be tegnap este Tar Zoltán, a magyarországi társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Mint írta, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették, az utalások két hete elindultak. A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak, nem lehetnek politikai játszmák alapjai. Hangsúlyozta Tar Zoltán, aki azt is kiemelte, hogy ezzel párhuzamosan 5 évre visszamenőleg elkezdték kivizsgálni a Bethlen Gábor alapítvány működését és korábbi döntéseit. Mérföldkőnek számító daganatműtétet hajtottak végre a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Az intézmény közleménye szerint egy különleges, komplex urológiai-onkológiai beavatkozást végeztek el laparoszkópos eljárással, amely nem csak a kórház, hanem az egész térség számára jelentős előrelépés. A műtét különlegessége, hogy ilyen jellegű beavatkozást sem Hargita, sem Kovászna megyében nem végeznek, és Marosvásárhelyen is csak korlátozottan érhető el. A beavatkozást dr. Szőlősi Attila urológiai sebészeti csapata végezte el a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, befejeződött a csoportkör második fordulója, újabb továbbjutók és kiesők vannak. A K csoportban Portugália 5-0-ra verte Üzbegisztánt, 2 gólt Cristiano Ronaldo szerzett, ő az első olyan játékos, aki 6 különböző világbajnokságon is gólt szerzett. Éjszaka a csoport másik meccsén Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot. Üzbegisztán biztos kieső, Kolumbia 2 forduló után 6 ponttal vezeti a csoportot és biztos továbbjutó. Az L csoportban az Anglia-Gána mérkőzés gól nélküli döntetlenre végződött. Ugyanebben a négyesben éjszaka Horvátország Budimir találatával 1-0-ra legyőzte Panamát, megszerezve így első pontjait. Az utolsó fordulóban Anglia Panamával játszik, Kolumbia pedig Horvátországgal. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, a nap folyamán lehetnek záporok, zivatarok, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazdaságelek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy másmit mond.
2: Ez a Sztár délután.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, Terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintást és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Nem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.
1: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel. Csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.
11: Így igaz, mi segítünk a Sztár délutánban, hogy ti is vidámak legyenetek, és jobban menjen a munka ebben a hőségben. Sőt, vannak programajánlóim, eseményekről beszélgetünk, udvarhelyi napokról. És van jó hír a kisebbeknek is, ami az udvarhelyi napokat illeti, mert június 27-én és 28-án, azaz szombaton és vasárnap ismét közlekedik a városban a kis vonat, a járatok pedig délután 1 és este 9 óra között indulnak fél óránként a Kükülő szálloda melletti busz megállóból. És hogyha ti is egy kellemes városnézőkörre vágytok a kicsikkel, a család apraja nagyjával, akkor érdemes felpattanni erre a kis vonatra a városnapok keretein belül, úgyhogy ne felejtsétek, szombat, vasárnap reggeltől délután este 9-ig lehet vonatozni a város között és csodálni a mi kis városunkat, hogyha még nem csodáltuk volna eleget, a következő időszakban is lesz erre lehetőségünk. Kovászki meg a Vega érkezik, és Horváth Tamás. Hát szóljon mindenkinek ez a dal, aki szereti, és szóljon azoknak a rádióhallgatóknak is, akik ebben a hőségben kemény fizikai munkát végeznek, az is lehet, hogy épületnek a tetején, egy tetőn hallgatva a Sztár Rádiót. Jó munkát és kitartást!

Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. 1:30 lesz, 2:30 múlva udvarhelyi napokra hangolódunk. Röviden elmondanám a programot Dióhéjban, mert ugye nem csupán egy rendezvény találkozás, hanem együtt otthon érezzük magunkat a városnapokon. Alfred pedig, a virtuális tanácsadó pedig már el is küldte azt, hogy hol szeretnénk városnapozni, több helyszín lesz: városháza, udvara, városi park, főtér, vagy esetleg városi strand, az ifizóna. Több-több-több helyszínen és több programmal várnak bennünket, legyen szó családi programokról, koncertekről, kulturális eseményekről, vagy egy jó beszélgetésről. A nyári esték hangulatában mindenki meg fogja találni a saját pillanatát. Együtt ünnepeljük Székelyudvarhelyt, azt a helyet, ahol jó élni és jó együtt lenni. Június 25-e és 28-a között lesz már a városnapok. A sétatéri színpadon, a parkban holnap este már 8 órakor a Húrok csap közé csap Friday Rehab, a székelyudvarhelyi zenekar, és 10 órától este pedig a Monyo Project fog fellépni. Pénteken 26-án a nagy színpadon 7 órától a Gyergyószent Miklósi No Sugar zenekar, és 21 órától hát szintén a Gyergyószent Miklósi zenekar, a Bagosi Brothers Company lép színpadra. Látom, az udvarhelyszéki tudakozóban rengetegen kérdezik, hány órától van pénteken a Bagosi koncert. 21 órától, tehát este 9 órától kezdődik a koncert, majd 11 órától fellép a Városi Parkban az Actors Jam, és lesz sétatéri motoros színpad is, ott a Szentegyházi Roksuli lép fel pénteken 17 és 19 óra között. A Városháza udvarán 6-tól pedig Kosika and Hot Shots fog szórakoztatni bennünket, és a strand színpadán este rengeteg fellépő várható, és hajnalba nyúló bulikkal is várnak bennünket, mégpedig a helyi DJ-k fogják biztosítani a hangulatot. És akkor majd ott van június 27-e, szombat. Erről is fogunk beszélgetni. Előtte egyelőre maradjunk a pénteknél, maradjunk annál, hogy Bagosi koncert, ha sztár délután, akkor Bagosi dal, és akkor most a harmonikással hangolódunk holnap utára, 2017-es slágere a fiúknak.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

összeír, énekelt a Blaha Louisiana. Ők most nem fognak fellépni idén a városnapokon, viszont szombaton is lesznek hát jócskán események, programok a színpadokon, például este 8-tól szombaton a nagy színpadon a főtéren az Udvarhely Néptánc Műhely és a Tarisznyás Néptánc Együttes fogja előadni az apám táncát, és egy tényleg színvonalas előadásra lehet számítani. A sétatéri színpadon este 8 órától a Rocké lesz a főszerep, a Transzilvánium zenekar szórakoztatja a közönséget, és 10 órától a Shadows fog fellépni, ez a sétatéri színpad. Aztán a Városháza udvarán Luisa Zen és Jazz Bar Trio is koncertezik 18 órától szombaton, és a strand színpadon pedig nyilvánvalóan 7:30-tól is már kezdődnek a fellépések, Caravel lesz, és 10:30-től pedig Pogány induló koncert, a magyarországi sztár szórakoztatja majd a fiatalságot, és természetesen bárkit, aki csak szeretne ezen a koncerten részt venni. Aztán Cika Hunáj és Oliver Capri lesznek a DJ-k, akik hajnalig fokozzák a hangulatot. Vasárnap pedig június 28-án a nagy színpadon este 8-tól a Székelyföldi Filharmónia és Kristóf Rebeka lép fel, Werner Gábor fog vezényelni. És természetesen napközben is várnak mindenkit a városi parkban sok-sok finomsággal, rengeteg hangulatos sarokkal, sátorral részt lehet venni a napközbeni programokon is, el lehet fogyasztani egy lángost, egy kürtős kalácsot, egy finom fröccsöt, vagy akár szét lehet nézni a gyerekekkel különböző sátraknál, ahol arcfestés lesz, és mindenféle jóval kecsegtetnek a városnapokon. Úgyhogy a városi parkban lehet tölteni azokat az órákat, amiket egyébként is a szabadban töltenénk, mert hogy jó időt jósolnak szerencsére a meteorológusok. Úgyhogy reggeltől estig, sőt reggeltől reggelig lesznek programok az udvarhelyi napokon. Ennek mi nagyon örülünk és nagyon várjuk. Hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek 14 órakor. Spin Doctors felvétele érkezik a 90-es évekből.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára!
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Tartson lépést a világgal, utazzon a Transptúrral!
6: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
5: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
6: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
5: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

soha sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: Megjelent a kiskérőedző Pest is a megyében. Támogatást kap Parajd. A csoportkör utolsó fordulója kezdődik a VB-n. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Áfacsökkentést javasol Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke Kelemen Hunor szerint, amennyiben a pártok között megállapodás születik egy kisebbségi kormány parlamenti támogatásáról, annak gazdasági intézkedéseket is tartalmaznia kellene. Ezek között szerepelhet az áfa csökkentése is, a jelenlegi 21%-ról 19%-ra. Kelemen Hunor úgy látja, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a szociáldemokrata párt egy egypárti kabinet élén vállalná a kormányzást, amely kisebbségi kormányként működne. Ezt a parlamentben a liberális párt és az RMDS támogathatná egy politikai megállapodás alapján. Kiskérődző Pest is nyomait jelezték a laborvizsgálatok Hargita megyében, 3 júnál mutatták ki a vírus nyomait az országos szűrővizsgálaton. A pozitív minták 2 eszenáról származnak, az egyik a Kászonokban, a másik Korond és Parajd térségében található. Az országos óvintézkedések részeként minden megyében vérmintákat vettek a juh- és kecsketartó gazdaságok állataitól. A hatóságok azonnali korlátozásokat rendeltek el. A 2 érintett eszenáról sem állatot kivinni, sem oda újabb állatot bevinni nem szabad. A szakemberek feltételezése szerint a kórokozó szállító járművekkel kerülhetett be az eszenákra. Több millió eurós támogatás érkezhet Parajdra az Európai Unió szolidaritási alapjából. Vince Lorand képviselő szerint az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottsága tegnap megszavazta, hogy összesen 14 millió 300 ezer eurónyi támogatás érkezzen Romániába a tavaly májusi áradások okozta károk helyreállítására. A döntés kiemelten kezeli a parajdi sóbányát, valamint a korondpatak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért károkat. A forrás az Európai Unió szolidaritási alapja keretéből érkezne, az Európai Parlament várhatóan júliusban szavaz a bizottsági javaslatról, és a kifizetések ezt követően indulhatnak el. Kecskemét nyerte a jubileumi Székely Magyar utánpótlás tornát Csíkszeredában. A Burus Csaba Sportparkban megrendezett eseményen 3 székelyföldi és 3 magyarországi U13-as csapat mérte össze tudását. A kecskeméti labdarúgók 13 ponttal lettek elsők, második a házigazda FK Csíkszereda lett 11 ponttal, harmadik a Sepsió SK. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka megkezdődik a csoportkör harmadik fordulója, a négyeseken belül egyszerre játsszák a meccseket. A B csoportban 22 órától Svájc-Kanada és Bosznia-Hercegovina-Katar meccsek lesznek. Éjjel 1 órától a C csoportban Skócia-Brazíliával, Marokkó-Haitivel csap össze. Az A csoportban éjjel 4 órakor kezdődnek a meccsek, a társházigazda Mexikó-Csehországgal, Dél-Afrika pedig Dél-Koreával játszik. Ma délutánra változékony időjárást jeleznek a meteorológusok, a széljárás megerősödhet, csapadék is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Nem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió.
10: Új dalok, itt a következő percekben a Sztár délután harmadik órájában hozom a toplistás slágereket is, azokat a zenéket, amelyek most jelentek meg néhány hete, avagy néhány napja, legyen az magyar előadótól, vagy külföldi előadótól egyaránt. David Guetta, Alok érkezik most a folytatásban, de ebben az órában hozok nektek új dalt Valmár együttestől, új dalt a Honeybee-től, és még milyen új dal van? Igen, Kökény Attila Marics Petivel egy igencsak vagány zenét alkotott és csinált, úgyhogy Rakoncai Viktor közreműködésével ismét nagyot fog menni szerintem az a sláger, mert már az Magyarországon legfőképpen. Nálunk is az lesz itt a 100.8-on, folyamatosan játszunk és zenélgetünk ezekben a napokban. Vibe Fesztivál bérletet sorsolunk, mégpedig holnap, és erről hozom a részleteket hamarosan. Addig is itt vannak az új dalok.

Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

Texas dala 2013-ból játékunk van a Star Rádió Facebook oldalán, úgyhogy lehet játszani, hogyha ti is készültök jövő hétvégén a Vibe Fesztiválra, Erdély legnagyobb magyar fesztiváljára, akkor itt a remek lehetőség, hogy nyerjetek a Star Rádió által egy két személyes Vibe Fesztivál bérletet. Ez egész hétvégés bérlet, július 2-től 5-éig ott lehettek ingyen bérmentesen a Vibe Fesztiválon, sőt nem csak egyedül, hanem el is vihettek valakit. Annyi a dolgotok, hogy be kell jelöljétek kommentben, hogy kivel mennétek a fesztiválra, és írjátok meg nekünk, hogy melyik koncertet várjátok a legjobban. Na nézzük csak! 182 hozzászólás van, nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik együtteseket írtátok. BSV, Inna, Azaria, Inna. Hú, mennyien írtátok Innát, a román énekesnőt. Nem is gondoltam, hogy ilyen sokan szeretitek. Nagy Enikő is írta, hogy Ellen Walker, Inna, BSV. Van, aki azt írta, hogy Valmár. Elmennék Azaria és Inna koncertre, a legszívesebben ezekre mennék el a férjemmel, írta nekünk Hajnika. Ellen Walkert is elég sokan írtátok, hát azt én is szívesen megnézném, az biztos. Aztán valaki be is jelölte a kedves barátnőjét, hogy na, melyiket várod a legjobban. Aztán ott van még a listán Jude Law, By Alex, Azaria, Pixa, Valmár, Inna, és még jó pár kedvencünk van, írta Andi. Hűha, nagyon sokan készülnek a Vibe Fesztiválra. Curtis-t is írták, By Alex-et is elég sokan írták, azért By Alex koncertre én is nagyon kívánkozok. Az vasárnap lesz az utolsó este. Inna, Ellen Walker, Döndi Duo van, aki azt írta, elég sokan írták BSV-t is, Pogányindulót például a Városnapokon is meg tudjátok hallgatni ezen a hétvégén a Udvarhelyi Napok, most szombaton lesz Pogányinduló a Városi Strandon 10:30-kor. Na, rengeteg komment van, szinte 200-nál tartunk. Holnap fogom sorsolni ezt a két személyes bérletet, úgyhogy addig még válaszolhattok, hogy melyik az az együttes, amit a legszívesebben meghallgatnátok. És hogyha már írtátok Valmárt, én nagyon-nagyon vagány nyári dalt fogok hozni most nektek. Néhány nappal ezelőtt úgy döntött Marics Peti és Valkusz Milán, hogy Nótár Mérivel összeállnak és kiadnak egy dalt. Hát nagyon jó lett. Rengeteg kommentet olvastam a YouTube csatornán is, mindenki azt írta, hogy ez lesz a nyár slágere, és valóban lehet a nyár slágere, mert arról szól igazából, hogy elengedjük magunkat, éjszakázunk, szórakozunk, elkoccintjuk a barátokkal azt az egy-egy pohár valamilyen itókát, és élvezzük azt, hogy szabadon élhetünk. Beleúszok, ez a címe a dalnak, és hát beleúszunk az éjszakába, énekli Valmár és Nótár Mérin, akkor szóljon most először, itt a Star Rádióban.

Na remélem, hogy tetszett. Valmár és Nóter Méri közös felvétele 2026-os, és 4 nappal ezelőtt dobták ki a YouTube csatornán, meg lehet nézni a videoklipet is, igazán nyáriasra sikeredett. Maradunk akkor már Marics Petinél, aki egyébként Kökény Attilával és Rakoncai Viktorral is közzétette egy új dalt. Tutto e bello, 2026-os sláger. Ennek is itt van a helye a Sztár délutánban. Hozom az új magyar dalokat ebben az órában.

0: hangulat és stílus. Nem kedvencem. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült friss és megbízható hentesárok,

És dala, bár csak lennék, ez a címe, ez is néhány napja jelent meg. Most azért a magyar előadók, a magyar együttesek, énekesek, énekesnők rengeteg új dalt kidobtak 2026-ra, főleg így nyár előtt, nyárára. Mindannyian szeretnék, hogyha nyáron ezek mind slágerek lehetnének, és persze ezekre kirándulnánk, ezekre sütnénk, főznénk, pihennénk, szórakoznánk, és hát hallgatnánk a Sztár Rádióban is egyaránt. Hozom ezt az újdonságot, előtte viszont picit az időjárásról, hát 27 fok van jelenleg Székelyudvarhelyen, gyülekeznek azért a felhők. Csapadékot jeleznek a meteorológusok a délutáni órákra, azért van rá esély, 55-60%-ot is írnak. Azt mondják, hogy a Hargitánál Csík és Udvarhely között óriási vihar volt, vagyis hogy egy jó mennyiségű eső zúdult le, meg egyébként is viharriasztás van érvényben ma is Hargita megyében, sárga jelzésű viharriasztás. A figyelmeztető jelzés szerint 12 óra és 21 óra között van ez a sárga riasztás érvényben. Az érintett térségekben villámlásokkal és 50-70 km/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások, szélviharok és jégeső is várható. Bízunk benne, hogy ez a vihar ismét kikerüli Székelyudvarhelyt. Tegnap azért elég jól megúsztuk, na mondhatni, elég jól megúsztuk. Ennél rosszabb ne legyen, ami volt a tegnap, és most már lassan erről fog szólni a nyári időszak, hogy napközben meleg, délután egy jó kiadós eső, esetleg vihar, aztán folytatódik tovább a jó idő és a napsütés még a késő délutáni órákban. Mi pedig megyünk tovább, folytatódik a Sztár délután, Honey Beast és Daniel Fi dalával hamarosan érkeznek a hírek is.

0: Megjelent a kiskérőedző Pest is a megyében. Támogatást kap Parajd. A csoportkör utolsó fordulója kezdődik a VB-n. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Áfacsökkentést javasol Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke Kelemen Hunor szerint, amennyiben a pártok között megállapodás születik egy kisebbségi kormány parlamenti támogatásáról, annak gazdasági intézkedéseket is tartalmaznia kellene. Ezek között szerepelhet az áfa csökkentése is, a jelenlegi 21%-ról 19%-ra. Kelemen Hunor úgy látja, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a szociáldemokrata párt egy egypárti kabinet élén vállalná a kormányzást, amely kisebbségi kormányként működne. Ezt a parlamentben a liberális párt és az RMDS támogathatná egy politikai megállapodás alapján. Kiskérődző Pest is nyomait jelezték a laborvizsgálatok Hargita megyében, 3 júnál mutatták ki a vírus nyomait az országos szűrővizsgálaton. A pozitív minták 2 eszenáról származnak, az egyik a Kászonokban, a másik Korond és Parajd térségében található. Az országos óvintézkedések részeként minden megyében vérmintákat vettek a juh- és kecsketartó gazdaságok állataitól. A hatóságok azonnali korlátozásokat rendeltek el. A 2 érintett eszenáról sem állatot kivinni, sem oda újabb állatot bevinni nem szabad. A szakemberek feltételezése szerint a kórokozó szállító járművekkel kerülhetett be az eszenákra. Több millió eurós támogatás érkezhet Parajdra az Európai Unió szolidaritási alapjából. Vince Lorent képviselő szerint az Európai Parlament költségvetési szakbizottsága tegnap megszavazta, hogy összesen 14 millió 300 ezer eurónyi támogatás érkezzen Romániába a tavaly májusi áradások okozta károk helyreállítására. A döntés kiemelten kezeli a parajdi sóbányát, valamint a korondpatak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért károkat. A forrás az Európai Unió szolidaritási alapja keretéből érkezne, az Európai Parlament várhatóan júliusban szavaz a bizottsági javaslatról, és a kifizetések ezt követően indulhatnak el. Kecskemét nyerte a jubileumi Székely Magyar utánpótlás tornát Csíkszeredában. A Burus Csaba Sportparkban megrendezett eseményen 3 székelyföldi és 3 magyarországi U13-as csapat mérte össze tudását. A kecskeméti labdarúgók 13 ponttal lettek elsők, második a házigazda FK Csíkszereda lett 11 ponttal, harmadik a Sepsió SK. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka megkezdődik a csoportkör harmadik fordulója, a négyeseken belül egyszerre játsszák a meccseket. A B csoportban 22 órától Svájc, Kanada és Bosznia-Hercegovina, Katar meccsek lesznek. Éjjel 1 órától a C csoportban Skócia Brazíliával, Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoportban éjjel 4 órakor kezdődnek a meccsek, a társházigazda Mexikó Csehországgal, Dél-Afrika pedig Dél-Koreával játszik. Ma délutánra változékony időjárást jeleznek a meteorológusok, a széljárás megerősödhet, csapadék is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Akció.
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor.

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.

legnagyobb nyári slágerek változatosan. Itt a Sztár délutánban is közlekedési információkat írhattok, várok a 0757-57-51-71-es SMS számunkra, vagy akár a Sztár Rádió Facebook oldalán is jelezhettek, hogy most jelenleg van-e valami friss info a közlekedést, illetően Székelyudvarhelyen vagy Székelyudvarhelyen kívül udvarhelyszéken. Épp olvasom, hogy azért most már lassan lehet örülhetünk, mert aszfaltoznak, költöztetik a magas feszültségű hálózatot a Marosvásárhely nyárát Szereda autópálya szakaszon, és most néhány infót tettek közzé az elmúlt órákban. Az A8-as egyesülés autópálya első kilométerei már körvonalazódnak Marosvásárhely és nyárát Szereda között, és a 24 kilométeres szakasz több mint fele elkészült már. Ó, de jó! Szakaszonként már ugye aszfaltoznak, naponta közel 800 munkás, valamint több mint 700 munkagép és berendezés dolgozik az építkezésen, és hát kedvező az időjárás, ennek köszönhetően pedig maximálisan ki is használják. A földmunkák volumene havonta több mint 400 ezer köbméterrel növekszik, elkezdődött az aszfaltozás, a következő hónapban, júliusban közel 25 ezer tonna aszfalt keverék elterítését tervezik, és augusztusban pedig az ütem várhatóan mintegy 40 ezer tonnára emelkedik, úgyhogy az nem kevés. A hidak és felüljárók mintegy 65%-a már kész van. A projekt egészéhez szükséges közel 600 híd gerendából már több mint 400 elkészült, és több mint 200-at már be is emeltek a helyére. Úgyhogy eddig összesen több mint 108 ezer köbméter betont építettek be. Az államtitkár ezt az információt közölte. Hogy mikor lehet rajta közlekedni? Na, ez a nagy kérdés. Hamarosan hozom erről is a részleteket. Itt van a Pannonia, Azaria, Young Fly és Dash felvétele. Tuti, hogy Azaria lénekli a jövő hétvégi Vibe Fesztiválon.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

fekete vonat. Dr. Véres és a halott pénz. Hol van az a lány? Hát még mindig keresik azt a lányt ebben a bizonyos zenében. Mondtam, aszfaltoznak, költöztetik a magas feszültségű hálózatot a Marosvásárhely nyárát szeret a autópálya szakaszon, és naponta 800 munkás, több mint 700 munkagép dolgozik, és elkezdték már az aszfaltozást is, úgyhogy elég jól haladnak. A kérdés az, hogy a várnál korábban lehet-e közlekedni. Nos, az államtitkár szerint júliusban befejezik a nagy feszültségű hálózatok átköltöztetését, és lehetővé válik a munkaterületek teljes megnyitása. Horáció Kozma arról is beszámolt, hogy egyeztettek a kivitelezővel, hogy kezelje prioritásként a Marosvásárhely és Ákosfalva közötti szakasz megvalósítását, amely a jövőben a Marosvásárhely déli elkerülő útjaként fog majd működni. A cél az, hogy a szerződéses határidőhöz képest több hónapot nyerjenek, és a közlekedők minél hamarabb élvezhessék a beruházás előnyeit. Az illetékes szerint minden adott ahhoz, hogy 2027 első felében már közlekedni lehessen az A8-as egyesülés autópálya első kilométerein, vagyis Marosvásárhely, Ákosfalva, Nyárádszereda között. Ez nagyon nagy segítség lenne. Még nekünk is, mert azért valljuk be őszintén, hogy innen Udvarhelyszék térségéből elég sokan járnak Marosvásárhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Budapest irányába, és nagy segítség lenne, hogyha már Nyárádszeredától autópályán tudnánk közlekedni. Hát még hogyha közelebb lenne, az már csak álom egyelőre, de hát ha lehet dédelgetni, és majd egyszer valóra válik. Ava Max felvétele pedig itt van a folytatásban, még a reklámok előtt.

0: I like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autó

0: 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

abban járunk, hogy a Bagossy Brothers Company pénteken ide bejöhessen a Sztár Rádió stúdiójába, és elkészítsek velük egy interjút, meglátogassanak bennünket, és tudjunk néhány kérdést feltenni nekik, ezt majd nyilván közvetítenénk élőben Facebookon is. Mindez délután történne meg, vagy a déli órákban, attól függ, hogy a zenekarnak mikor lenne jó, de mindenféleképpen a koncert előtt, tehát majd a koncerten nyilván mi is ott szeretnénk lenni, az első sorban, ha nem is, de a harmadik, negyedikben biztos, hogy igen. Viszont ahogy elnézem és ahogy hallom, itt akár 15 ezeren is érkezhetnek a koncertre, jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni, sajtótájékoztatót tartottak ma a szervezők, a következő órában erről fogom hozni a részleteket, úgyhogy tartsatok velem, hamarosan érkeznek a hírek, és akkor hozom a Sztár délután utolsó óráját.

Jól van az úgy, énekelte a Bagos. Hát igen, most picit több Bagosit hallgatunk, hogy péntekre hangolódjunk. Épp most beszéltünk a turné menedzserükkel telefonon, és nagyon-nagyon

0: Megjelent a kiskérőedző Pest is a megyében. Támogatást kap Parajd. A csoportkör utolsó fordulója kezdődik a VB-n. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Áfacsökkentést javasol Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke Kelemen Hunor szerint, amennyiben a pártok között megállapodás születik egy kisebbségi kormány parlamenti támogatásáról, annak gazdasági intézkedéseket is tartalmaznia kellene. Ezek között szerepelhet az áfa csökkentése is, a jelenlegi 21%-ról 19%-ra. Kelemen Hunor úgy látja, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a szociáldemokrata párt egy egypárti kabinet élén vállalná a kormányzást, amely kisebbségi kormányként működne. Ezt a parlamentben a liberális párt és az RMDS támogathatná egy politikai megállapodás alapján. Kiskérődző Pest is nyomait jelezték a laborvizsgálatok Hargita megyében, 3 júnál mutatták ki a vírus nyomait az országos szűrővizsgálaton. A pozitív minták 2 esztenáról származnak, az egyik a Kászonokban, a másik Korond és Parajd térségében található. Az országos óvintézkedések részeként minden megyében vérmintákat vettek a juh- és kecsketartó gazdaságok állataitól. A hatóságok azonnali korlátozásokat rendeltek el. A 2 érintett esztenáról sem állatot kivinni, sem oda újabb állatot bevinni nem szabad. A szakemberek feltételezése szerint a kórokozó szállító járművekkel kerülhetett be az esztenákra. Több millió eurós támogatás érkezhet Parajdra az Európai Unió szolidaritási alapjából. Vince Lorand képviselő szerint az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottsága tegnap megszavazta, hogy összesen 14 millió 300 ezer eurónyi támogatás érkezzen Romániába a tavaly májusi áradások okozta károk helyreállítására. A döntés kiemelten kezeli a parajdi sóbányát, valamint a korondpatak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért károkat. A forrás az Európai Unió szolidaritási alapja keretéből érkezne, az Európai Parlament várhatóan júliusban szavaz a bizottsági javaslatról, és a kifizetések ezt követően indulhatnak el. Kecskemét nyerte a jubileumi Székely Magyar utánpótlás tornát Csíkszeredában. A Burus Csaba Sportparkban megrendezett eseményen 3 székelyföldi és 3 magyarországi U13-as csapat mérte össze tudását. A kecskeméti labdarúgók 13 ponttal lettek elsők, második a házigazda FK Csíkszereda lett 11 ponttal, harmadik a Sepsió SK. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka megkezdődik a csoportkör harmadik fordulója, a négyeseken belül egyszerre játsszák a meccseket. A B csoportban 22 órától Svájc-Kanada és Bosznia-Hercegovina Katar meccsek lesznek. Éjjel 1 órától a C csoportban Skócia-Brazíliával, Marokkó-Haitivel csap össze. Az A csoportban éjjel 4 órakor kezdődnek a meccsek, a társházigazda Mexikó-Csehországgal, Dél-Afrika pedig Dél-Koreával játszik. Ma délutánra változékony időjárást jeleznek a meteorológusok, a széljárás megerősödhet, csapadék is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music. Sztár reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: Tudod, miért jó színházbérletet venni?
3: Mert egy évadban 4 estére tartalmas, minőségi kikapcsolódást biztosítunk számodra.
2: Mert az általad választott ülőhelyet fenntartjuk neked mindegyik előadásra.
3: Mert így lényegesen olcsóban jutsz 4 előadáshoz, mintha jegyeket vásárolnál.
2: A Tomcsa Sándor Színház 2026-27-es évadára szóló bérleteket az első kedvezményes periódusban június 22-től július 6-áig már 75 lejjebb beszerezheted.
3: Megvásárolható a jegypénztárban a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt.
2: A bérletes előadásokat az Udvarhely Néptánc műhely székhelyén, a Városi Mozi épületében játsszuk.
4: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
1: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
0: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió.
9: 4:05 múlt, 1 perccel a Sztár délutánban folytatódunk, és a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, hangolódva a nyárra, a nyári zenékkel, és hangolódva a fesztiválokra, azokra az eseményekre, amelyek itt Erdélyben, Székelyudvarhelyen, Udvarhelyszéken, Hargita megyében, vagy Székelyföldön lesznek megszervezve. Most már hivatalos is a tusványos dátum, július 21-e és 26-a között lesz megszervezve az idei 35. rendezvény. Tehát 35 év egy rendezvény életében már történelmi időnek számít, tusványos pedig mégsem vesztett semmit lendületéből. Idén is várnak mindenkit július utolsó napjaiban bálványoson, és tusványos minden időkben megőrizte értékeit, irányt mutatott és mutat a mai napig. Ennek köszönhetően mindannyiunk számára a kötődést, a biztonsági hálót jelenti, amelyben megkapaszkodva tartjuk meg egymás könnyebb és nehezebb időkben is. Szállás valószínűleg, hogy már nem fogtok kapni Tusnádfürdőn, ezt már egy évvel azelőtt leszokták foglalni, de az biztos, hogy nagyon sokan szoktak itthonról is ellátogatni, akár csak egy koncertre, akár csak egy nappali programra, egy előadásra beülve, 12 órát eltöltve ott, vagy akár egy éjszakát végigbulizni, és a környező településeken szállást is lehet foglalni, akár Csíkszeredában, vagy akár ott a közvetlen közelben is, ha még van esetleg július 21-e és 26-a között, tehát találkoznunk kell tusványoson, és az egyik kedvenc együttes, mondhatni, fel fog lépni, mégpedig július 25-én, tehát július 25-én szombaton már lehet tudni, hogy Kovalszky meg a Vega koncert lesz tusványoson. Azt is leírták már a szervezők, hogy hány órától lesz szombaton a koncert, úgyhogy jobb bevésni a naptárba, 22 órai kezdettel a nagy színpadon a Kovalszky meg a Vega fogja szórakoztatni a tusványoson lévő közönséget. Hát Kovalszky meg a Vega, van az a koncert, ahol nem kell ott sokat várni, hogy mindenki együtt énekeljen. Pont ilyen estét szoktak hozni a fesztiválokra, a koncertekre, lendületet, nagy refrének és az a hangulat, ami után még sokáig nem akar hazamenni az ember. Főleg, hogy most megjelent a legújabb daluk 2026-tal, Szebényi Dani közreműködésével a Kovalszky meg a Vega kidobta és kiadta azt a felvételét, amelynek a címe Csónak. Hát akkor csak a szépre, csak a jóra kell gondolni, ezt fogjuk meghallgatni itt először a Sztár Rádióban, és szól azoknak is, akik nagy Kovalszky meg a Vega rajongók itt, a Farcád utcában.
10: Cs-

0: tánc!
1: Hallgass és táncolj, vagyis fogd be a szád és táncolj, van akinek ez a programja délutánra, ebben a napsütésben táncolgat, otthon vagy akár az udvaron, a kertben, a Sztár Rádió társaságában. Ez a célja a Sztár délutánnak, hogy vidámabbak legyünk a délutáni órákban, és vidámak leszünk pénteken is. Elhozom a sajtótájékoztató fontosabb infóit, a szervezők várakozásait felül múló érdeklődés övezi a bagosi péntekesti koncertjét az udvarhelyi napokon, ezért kiterjedt forgalomkorlátozásokat és ideiglenes közlekedési intézkedéseket fognak bevezetni a biztonság érdekében. A város vezetés szerint akár 15 ezer ember is összegyűlhet a koncert idejére, de hol fér el? Én azon gondolkodok. Na mindegy, ott majd valahogy egymás hegyén hátán a főtéren el leszünk. A rendezvényhez kapcsolódó közlekedési változásokról tartottak sajtótájékoztatót. A sajtóeseményen elhangzott, hogy a tömeg biztosításában a helyi és az állami rendőrség mellett a marosvásárhelyi csendőrség is részt vesz, amelyén már második éve felügyeli az udvarhelyi napokat. A polgármester rámutatott, hogy a péntek esti koncert minden eddiginél nagyobb tömeget vonzhat, akár a korábbi Demjén koncert látogatottságát is meghaladhatja. És a művelődési ház igazgatója Simon Mária Tímea úgy fogalmazott, hogy valószínűleg Székelyudvarhely történetének egyik legnagyobb szabadtéri koncertjére készülnek. Le fognak zárni több utcát, kedves gépjárművezetők. A színpad építése már holnap elkezdődik, vagy már ma este. Igen, ma este, úgy írják, szerdán megkezdődik, ezért 6 órától a Kükülő szálloda melletti körforgalomtól a Ferences templomig le fogják zárni azt a rövidke útszakaszt. De hát az pont elég arra, hogy a Sziget utcából már nem tudnak a város központ irányába menni az autók, úgyhogy a Kossuth Lajos utcát kell választani. Viszont a jelentősebb korlátozások azért pénteken reggel 6 órától lépnek életbe. Ekkortól lezárják a Kossuth Lajos utcát is, a Hanga üzlettől kezdődően, valamint a Városháza tér és a Mártonáron tér egy részét is, tehát a városközpont szinte teljes mértékben le lesz zárva. Nem lehet majd behajtani a Tamási Áron utcába a központ felől, és a Szent Imre utcából sem lehet a Városháza tér irányába kanyarodni. A Kossuth utca lezárása pedig a koncert végéig marad érvényben, ezt követően nyilván ott fokozatosan helyreáll a megszokott forgalmi rend. Egyirányosított utcák és ideiglenes parkolók. Erről is szó van, erről is hozom az infókat. Absolutely everybody, Vanessa Amorosi felvétele, hát abszolút mindenki készül a péntekre.

Absolutely everybody! Abszolút mindenki készül a pénteki koncertre. A sajtótájékoztatóról hoztam az információkat. A forgalom korlátozásra kapcsolatosan még van egy olyan info, hogy a helyi rendőrség tájékoztatja a gépjármű vezetőket, hogy pénteken délután 5 órától a Hunyadi János utca és a szálloda melletti körforgalom közötti szakaszon egyirányúvá válik majd a forgalom, és hasonló intézkedés lép életbe a Sziget utcában is, tehát az autósok az említett utcák két oldalán kijelölt helyeken parkolhatnak, és azok egyirányúvá válnak. Ugyanakkor a hatóságok arra kérik őket, hogy ne álljanak a zöldövezetekre. Hagyják szabadon a kapubejárókat, és biztosítsák a mentő, illetve tűzoltó járművek közlekedését is. Parkolási lehetőségként megnyitják a városi autópiac területét is, amellett a mellékutcák használatát javasolják, tehát ezért tényleg fel kell készülni erre, mert nem csak székelyudvarhelyiek lesznek ezen a koncerten, hanem messziről jönnek, más településekről fognak ide utazni autóval, és nekik parkolási lehetőséget kell biztosítani. Tehát meg fogják nyitani az autópiac területét is, emellett a mellékutcák használatát is javasolják. És hát nyilván inkább gyalog vagy busszal. A szervezők arra kérik az udvarhelyieket, hogy lehetőség szerint gyalog közelítsék meg a rendezvény helyszínét, a vidékről érkezőket pedig arra biztatják, hogy a kijelölt parkolóhelyeken hagyják járműveiket és vegyék igénybe a sűrített buszjáratokat. Azt is kihangsúlyozta a városvezetés, hogy a korlátozások kizárólag a látogatók és a helyiek biztonságát szolgálják, ezért a résztvevők türelmét és együttműködését kérik az esemény idején. Nagyon remélem, hogy tényleg mindenki együttműködő lesz és türelmes. Kedves autóvezetők, ezt a 3-4 napot ki lehet bírni, és tényleg a székelyudvarhelyiek pedig gyalog is el tudnak látogatni a városnapokra, a koncertekre, hiszen a nyár varázslatos, Summer is Magic korona felvételével pedig haladunk tovább a Sztár délután utolsó perceiben.

A szó nem elég énekelte a mangóráz, és valóban nem elég a szó. Mi kilövéseket akartunk a medvékkel kapcsolatban, és nagyon jó hírünk van, az Alkotmánybíróság elutasította az államfő kifogását, vagyis alkotmányos az RMDS medve törvénye. Megduplázhatjuk a kilövési kvótát, írták, és szabályozhatjuk a túlszaporodott medve állományt, az ember élet az első. Hát nyilván, hogy ez a kulcsmondat. Nem is értettem, hogy eddig miért nem az első volt az ember élet. Aztán kíváncsi vagyunk, hogy mennyire fogják megduplázni a kilövési kvótát, hány medvétől tudunk megszabadulni, csak itt Székely-Udvarhely környékén, Udvarhely-Széken vagy akár Hargita megyében. Remélem, hogy minél több medvétől fogunk megszabadulni, és minél többet ki fognak lőni, hogy ne éljünk rettegésben, félelemben egész nyáron. Legyünk inkább euforikus hangulatban. Loren felvételével köszönök el tőletek, 3:45 lesz 3 perc múlva. Legközelebb holnap lesz Sztár délután, reggel 6-kor Csaba érkezik. A játékot ne felejtsétek a Sztár Rádió Facebook oldalán. Jelöljétek egymást, és játszatok, mert holnap egy páros Vibe Fesztivál bérletet fogok kisorsolni 24 óra múlva, úgyhogy megéri szerintem játszani. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok az elmúlt órákban. Sziasztok, szép délutánt!

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
4: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
0: Reklám.

0: Megjelent a kiskérőedző Pest is a megyében. Támogatást kap Parajd. A csoportkör utolsó fordulója kezdődik a VB-n. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Áfacsökkentést javasol Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke Kelemen Hunor szerint, amennyiben a pártok között megállapodás születik egy kisebbségi kormány parlamenti támogatásáról, annak gazdasági intézkedéseket is tartalmaznia kellene. Ezek között szerepelhet az áfa csökkentése is, a jelenlegi 21%-ról 19%-ra. Kelemen Hunor úgy látja, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a szociáldemokrata párt egy egypárti kabinet élén vállalná a kormányzást, amely kisebbségi kormányként működne. Ezt a parlamentben a liberális párt és az RMDS támogathatná egy politikai megállapodás alapján. Kiskérődző Pest is nyomait jelezték a laborvizsgálatok Hargita megyében, 3 júnál mutatták ki a vírus nyomait az országos szűrővizsgálaton. A pozitív minták 2 esztenáról származnak, az egyik a Kászonokban, a másik Korond és Parajd térségében található. Az országos óvintézkedések részeként minden megyében vérmintákat vettek a jó és kecsketartó gazdaságok állataitól. A hatóságok azonnali korlátozásokat rendeltek el. A 2 érintett esztenáról sem állatot kivinni, sem oda újabb állatot bevinni nem szabad. A szakemberek feltételezése szerint a kórokozó szállítójárművekkel kerülhetett be az esztenákra. Több millió eurós támogatás érkezhet Parajdra az Európai Unió szolidaritási alapjából. Vince Lorand képviselő szerint az Európai Parlament költségvetési szakbizottsága tegnap megszavazta, hogy összesen 14 millió 300 ezer eurónyi támogatás érkezzen Romániába a tavaly májusi áradások okozta károk helyreállítására. A döntés kiemelten kezeli a parajdi sóbányát, valamint a korondpatak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért károkat. A forrás az Európai Unió szolidaritási alapja keretéből érkezne, az Európai Parlament várhatóan júliusban szavaz a bizottsági javaslatról, és a kifizetések ezt követően indulhatnak el. Kecskemét nyerte a jubileumi Székely Magyar utánpótlás tornát Csíkszeredában. A Burus Csaba Sportparkban megrendezett eseményen 3 székelyföldi és 3 magyarországi U13-as csapat mérte össze tudását. A kecskeméti labdarúgók 13 ponttal lettek elsők, második a házigazda FK Csíkszereda lett 11 ponttal, harmadik a Sepsió SK. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka megkezdődik a csoportkör harmadik fordulója, a négyeseken belül egyszerre játsszák a meccseket. A B csoportban 22 órától Svájc, Kanada és Bosznia-Hercegovina, Katar meccsek lesznek. Éjjel 1 órától a C csoportban Skócia Brazíliával, Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoportban éjjel 4 órakor kezdődnek a meccsek, a társházigazda Mexikó Csehországgal, Dél-Afrika pedig Dél-Koreával játszik. Ma délutánra változékony időjárást jeleznek a meteorológusok, a széljárás megerősödhet, csapadék is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés őse megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

megtesszük. Azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
2: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.

0: like music. Sztárreklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútorok

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
7: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Music. I like music. Sztár reklám.
1: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
2: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külés beltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
5: Reklámot hallottak!
8: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Azt a zenét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: nagyon sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban.
1: Want it?
0: Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk.
1: Wait.
0: Miénk a nyár. Star Rádió.

0: in capital letters.
1: Hangulati stílus. Ez a Star Rádió.
2: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?